Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a Nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker-díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Hess András tér keleti oldalán álló Miklós tornyot pontosabban a középkori Szent Miklós templom tornyának kell hívni. Ugyanis a domonkosok középkori kolostor templomának tornyaként épült, s ma annak a tér felé látható egyetlen részlete. Építése valószínűleg még a 15. század elején kezdődött, és a torony egykor jóval magasabb volt. Mára csupán a három alsó szintje maradt fent. A barokkorban a gótikus ablakait jó részt befalaszták, illetve kisebb ablakokat alakítottak ki bennük. Az 1920-as években kibontották a későbbi beépítések maradványaiból, és helyreállították az eredeti állapotot. A térre néző homlokzat földszinti részén 1930-ban helyezték el Hunyadi Mátyás ma is látható emlékművét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Pap László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit felülete borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi Pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyal Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csaknem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található Miklós torony falán látható dombormű másolatot tekintik a Mátyásról készült legszebb és leghitelesebb ábrázolásnak. Az eredeti 1486-ban készült és egy német város kaputornyára került. Az alkotáson a király teljes páncélzatban trónol, lábait oroszlánon nyugtatja és két lebegő angyal koronát tart a feje fölé. A csúcsmezőben a magyar és a cseh címer látható. A latin nyelvű felirat felül Matthias Rex, Mátyás király, alul pedig római számokkal 1486-ra a keletkezés évére utal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadas kertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A Bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos kellemes idő lesz. Ősszel német-magyar fórumot tartanak. Országszerte várják az érdeklődőket az ünnepi könyvhét programjain. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. A magyar-német együttműködésről tárgyalt Berlinben a külügyminiszter. Orbán Anita német partnerével megkezdte az őszi német-magyar fórum előkészítését, ami a magyar külügyi vezető szerint idén különösen fontos jelképe lesz a két ország kapcsolatának. Ősszel a két ország szakminiszterei a digitalizációról, az oktatásról, a közlekedésről és az energiaügyekről egyeztetnek majd egymással. A magyar diplomácia vezetője közölte, Magyarország készen áll arra, hogy Németországgal nyíltan, felkészülten és eredményorientáltan dolgozzon. A kormány hivatalosan is benyújtotta a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználására vonatkozó tervét, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, hogy a forrásokból a többi közt fejlesztik az elektromos hálózatot, támogatják a megújuló energiaforrások elterjedését, új KKV támogatási, valamint bérlakásépítési programot indítanak. Emellett megújítják a HÉV és az Intercity flottát. Hozzátette, hogy a keretből több korábbi beruházást is el lehetne számolni utólag az alapterhére. Rendkívüli parlamenti ülés kezdeményezett jövő kedre a kormány. A miniszterelnökséget vezető miniszter 5 indítvány megtárgyalását javasolja az országgyűlésnek. Ezek között szerepel például az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosítások, a pedagógus teljesítményértékelés megújításához szükséges rendelkezések, valamint a Magyarország és Szlovákia közötti szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos megállapodás módosításának ügye. A rendkívüli ülést azért kezdeményezte Ruf Bálint, mert a parlament tavaszi ülésszaka csak jövő hétfőig tart. Az elektromos rolleres károk csak nem 90%-át bérelt járművekkel okozzák, derült ki egy biztosító felméréséből. A bejelentett esetek többsége Budapesthez köthető, a leggyakoribb hibának pedig az számít, hogy nem adják meg az elsőbséget. A károk többsége viszont parkolóautókban keletkezik. A balesetek száma folyamatosan nő, ezért várják a mielőbbi egyértelműbb szabályozást. 4 napon át a hétvégéig tart a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok. A budapesti eseményeket csütörtök délután 4 órakor a Booker díjas, magyar származású, kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett ünnepi könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Napos felhős idő várható, a Dunántúlon és délen lehet több felhő az égen. Délelőtt, keleten és délen még eső, zápor, zivatar előfordulhat. Többfelé megerősödik a szél. A hajnali 10-17 fok után napközben 20-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát, a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Pince Andreát, a Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnökét, illetve a Duna Karnevál Fesztivál igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm, hogy beszélhetünk.
1: Nagyszabású rendezvénysorozattal várja az érdeklődőket a 31. Duna Karnevál június 12-e és 19-e között Budapesten, ahol látványos programokkal és gálával mutatják be a Kárpát-medence és a világ gazdag népzenei és táncos örökségét. Én azt gondolom, hogy ez most Budapestnek egy nagyon szép és színes foltja lesz a kulturális életének, de mit mutat be igazán, és mi a törekvés, hogy mit mutasson be már most 31. alkalommal?
2: Valóban 31 év hosszú idő, de a kezdetektől, amikor Mucsi János alapító megálmodta ezt a rendezvényt, akkor már akkor az volt a törekvés, hogy a magyar népművészet, a magyar, főként a magyar népzene és néptánc sokszínűségét és a világban elfoglalt igen magas helyét mutassuk be, vigyük el az emberek közé, ne csak a színházakban, ne csak a szűk közönség számára nyújtson ez szórakozást, és akár felnőtt képzésként is tekinthetünk erre, hanem vigyük el a terekre, vigyük el a belváros utcáira. Ez a törekvés ugyanígy megvan, azt mondhatom, hogy 30 éve igen sikeresen zajlik. Később az évek során ugye nem csak a magyar, a Kárpát-medencei, a határon túli csoportok, hanem egyre több külföldi együttes is, táncegyüttes és zenekar is részt vett, és így mondhatjuk már, hogy a világ nép hagyományait, a világ népzenéjét és néptáncait hoztuk el már Budapestre ez alatt az idő alatt, és ez idén is így lesz.
1: Különböző helyszínek vannak, nem fogunk tudni minden programot elmondani a hallgatóknak, de a dunakarneval.hu oldalon mindent meg tudnak nézni pontosan. Karneváli hangulat lesz tehát akkor Budapesten és környékén, és ahogy hallhatták, ugye lesznek külföldi, illetve magyar együttesek, illetve zenészek is, de én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon fontos az is, amikor nem csak profi együttesek és csapatok vannak, hanem bizony olyanok is, akik amatőrök, és akik ennek a szeretete miatt őrzik ezt a hagyományt, és ott van mindenükben benne, és ezt átadják.
2: Így van, pontosan, hiszen ma már olyan nagyszerű amatőr együttesek vannak Magyarországon, akik önálló produkciókkal, egy egész estés önálló műsorral jelentkeznek a karnevára is, és a magyar színpadokon is. Így Nyírség táncegyüttes Nyíregyházáról, illetve a Balaton táncegyüttes Siófokról fog egy-egy produkcióval megjelenni a Múzeumkertben, június 12-én pénteken és 13-án szombaton, ahol a saját közegük a Szabolcs vármegye, illetve Somogyország táncaiból, hagyományaiból mutatnak be nekünk egy szerkesztett műsort. Ezen túl, ami nagyon fontos számunkra, a gyerekek, hiszen a Folklorfesztiválok Magyarországi Szövetségével együttműködve idén már 8. alkalommal rendezzük meg a Folkit gyermek és ifjúsági népművészeti fesztivál gáláját a Dunakarneválon, ahol kiemelkedő magyar gyermek tánccsoportok mutatkoznak be, és a gálaműsorunkon a Margit-szigeti színpadon is fellép három csapat, három gyermekcsapat, óriási létszámmal egyébként, aminek nagyon örülünk, és ez nagyon érdekes a gyerekeknek is, hiszen ott a hivatásosokkal közösen léphetnek fel, illetve én azt gondolom, hogy a hivatásos táncosoknak is ez egy nagyon jó élmény, hiszen láthatják az utódjaikat maguk előtt.
1: Illetve a 31. Duna Karnevál keretén belül rendezik meg a 15. Lánchíd Nemzetközi Néptánc versenyt is.
2: Így van. Ez a néptáncverseny, ez egy nemes versengés. Itt nem a nemzeteket hasonlítjuk össze. Nem az az érdekes, hogy a brazil néptánc a látványosabb vagy a lengyel, hanem hogy melyik tánc együttes, melyik társulat hogyan viszonyul a népművészetéhez, hogyan állítja azt színpadra, mennyire tudja közelhozni a közönséghez azt a néphagyományát, amit ő elhivatottan őriz.
1: Illetve ugye benne van a szóban is, hogy ez egy karnevál, és nem véletlenül, hiszen ugye kilép akár Magyar Nemzeti Múzeum kertjéből, akár az Erzsébet-ligeti színházból, vagy a Margit-szigeti szabadtéri színpadról, és Budapest utcáin is találkozhatnak ezzel a hallgatók.
2: minden évben a kezdetektől egy karneváli felvonulással köszöntjük a fesztivált. Egy flashmobbal készülünk majd a Vigadó téren. A Váci utcán fogják megközelíteni a táncegyüttesek ezt a teret már díszes viseletekben, majd a Városháza parkban gyülekezik közel 20, illetve talán több is, mint 20 hazai és külföldi társulat, és onnan vonulunk a múzeum kertbe, ahol a köszöntő táncgálán délután 4 órakor vasárnap 14-én bele is csapunk, és az egészen estig el fog tartani.
1: És a záró eseményről is fontos szerintem beszélni, hisz Margit-szigeti szabadtéri színpadon van a záró nagyszabású gála műsor, és mindig van egy koreográfus, aki megálmodja, és fantasztikus táncosokat láthatunk a színpadon, és ugye különböző országok táncait ismerhetjük meg.
2: A hagyományokhoz hívek vagyunk, nem csak a névzetek néptáncban, hanem a programjainkban is, hiszen a sikeres programelemeket mindig megtartjuk, úgyhogy a Margit-szigeti szabadtéri színpadon a Dunakarnevál gála műsora is már a 31. alkalommal kerül megrendezésre, és mindig a Duna Művész Együttes és a Magyar Állami Népi Együttes a főszereplői, a hazai főszereplői ennek a gála műsornak. Juhász Zsolt, a Duna Művész Együttes művészeti vezetője, és Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, akik kezében van itt a művészet, ők álmodják színpadra ezt. Pál István Szalonna és Dulai Zoltán pedig a zenét szerkesztik. Idén Juhász Zsolt ennek a rendezője, ami Táncba szőtt szerelem címmel egy igazi koronája lesz a karneváli eseményeknek, ahol hivatásosokon kívül, amint említettem már, a gyermekek, a folki gyerektánc együttesei és a meghívott külföldi együttesek is egy közösen, egy egységbe komponált estben fogják megmutatni a hogyan állnak ők a szerelemhez. Táncban is, és a magánéletben is akár.
1: 31. Dunakarnevál június 12-e és 19-e között, tehát Budapesten. Rengeteg helyszínen, és nézzenek meg minden információt a dunakarnevál.hu oldalon. És nekem mindig az jut eszembe, amikor beszélgetünk, vagy most erről beszélgetünk, hogy a néptánc és a népzene az a mai napig élő, és nagyon nagy hagyománya van. De mennyire szabad esetleg belenyúlni? Mennyire szabad kortársítani ezt a két ágat?
2: Én azt gondolom, és nem csak én gondolom így, hanem hála Istennek, fantasztikus szakemberek dolgoznak Magyarországon ezen a területen. Mind a kettőnek abszolút van relevanciája, hiszen a hagyományőrzés, a hagyományőrző táncegyüttesek, ahol az unokák és a nagyszülők is akár együtt vannak, ők valóban azt a hagyományt, amit adott esetben a saját falujukban megélnek, azt mutatják be a színpadon. Ugyanakkor azok a törekvések, amikor a folklort a 21. századi világunkhoz próbáljuk igazítani, abban a szempontból, hogy úgy adaptálni a színpadra, hogy ebben a zajban, amiben élünk, mégiscsak megragadják a nézőket, és nagyon fontos, hogy a fiatalokat megérintse ez a kultúra, vagy ez az ága a kultúrának, hiszen csak így tud tovább élni és megmaradni.
1: Nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sikeres legyen a 31. Dunakarnevál is, június 12-e és 19-e között, és minden információt pedig a dunakarnevál.hu oldalon pedig meg tudnak nézni, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is nagyon köszönöm, és várunk szeretettel a programjainkra kicsiket, nagyokat egyaránt.
1: Az elmúlt percekben Vince Andreát hallhatták, a Folklór Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnökét, a Duna Karnevál Fesztivál igazgatóját.

Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Régi házak, új történetek, egy különleges este a Volt Balett Intézet épületében, a mai W Budapestben, június 11-én. A Városi Szalon azoknak szól, akiket érdekel Budapest, a város története, hangulata, épületei, és azok az emberek, akik más szemmel látják a körülöttünk lévő helyeket. Egy építész, egy restaurátor és egy fotográfus. Ugyanazt a várost látják, mégis mindhárman mást vesznek észre benne. Mit lát egy építész egy régi épületben? Mit keres egy restaurátor a falak mögött? Mit vesz észre egy fotográfus, ami mellett mi nap mint nap elsétálunk? A vendégek Bánáti Béla, magyar okleveles építészmérnök, Füri Judit, művészrestaurátor, üvegtervező, illetve Bujnovszki Tamás, építészeti fotográfus. Nyihár Amarilla, a Madárdal című kiállítása a Bartók Béla úti Kass galériában péntekig látogatható. A Kass galéria Madárdal című Nyihár Amarilla legújabb munkáit bemutató kiállítása a természet, az emberi beavatkozás és az illúzió teremtés komplex viszonyát vizsgálja. Az alkotó és a Szentendrei táj, a Papsziget motívumait és a tovatűnő természeti élményeket ötvözi az informál és az absztrakt expresszionista festészet szenvedélyes, felszabadult kifejezés módjával és egyéni paradox tartalmú törekvéseivel. A mai napon este Amarilla Madárdal című kiállításán Sinkovics Ede képzőművész beszélget a művésszel, míg pinteken egy záró tárlatvezetésen vehetnek részt a művésszel. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidéket. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidék katonai létesítményeit a Hormuzi szorosnál. A művelettel folytatódtak a kedden megkezdett légicsapások, amelyeket egy feltételezhetően iráni drónakcióban lezuhant amerikai helikopter miatt rendelt el Donald Trump elnök. Közben az amerikai hadügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll a harcok folytatására, ha Irán a megegyezés helyett az agressziót választja. Teherán tagadja a vádakat. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napi rendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstop. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott Szent Mise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14-21 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel, író, szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: És van itt még valaki?
2: Igen, a kiskutyám, ami általában bejár a munkahelyemre, meg úgy vele mindenhova, őt Szedernek hívják egyébként, és most próbálkozik a vakaródzással, hogy...
1: De Szeder jól érzi magát.
2: Ő mindenhol jól érzi magát.
1: Pláne, ha te is ott vagy.
2: Igen.
1: Szeder hány éves?
2: Ő 6,5. De úgy csinálj, mint a kettő lenne.
1: Jó, hát van ez így az emberekkel is, ugye? Megjelent 5. AVH regényed a Vörös Báró címmel. Mi volt az, ami életre hívta?
2: Hát alapvetően, mint a legtöbb regényemet, ez is valós események inspirálták, és elég sokat keresgéltem igazából egy olyan megtörtént gyilkossági ügy miatt, ami azt gondoltam, hogy én a fejemben lévő egyéb koncepciókhoz, ami ugye regényes része a történetnek, illeszkedik, és így találtam rá igazából egy, hát az interneten Lengyel Kápolnai pártitkár gyilkosság néven lehet megtalálni, ugye Lengyel Kápolnát most Zákányszéknek hívják, és ott valóban történt egy gyilkosság, az ott lévő Kis Imre nevezetű pártitkárt megölték, és aztán ennek nyilván vannak valós aspektusai, amik ugye visszakövetkeztethetők a különböző dossziékból, és van egy általam elképzelt verzió is, ugye ez került a regénybe.
1: Tehát fikció és valóság keveredik a regényedben.
2: Igen.
1: És hol kutattál?
2: Hát a kutatást az mindig az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nevű intézményben, ahol most már meglehetősen hosszú ideje ápolok kapcsolatot velük.
1: Már beköltöztél oda, ugye?
2: Azért annyira nem eszik forrónak ását, de hogyha megjelenek ott évi vagy két évi rendszerességgel, hogy most egy regényt szeretnék írni, ilyen-olyan téma van, kutatási engedélyt szeretnék hozzá kérni, dossziékat, akkor már nem nagyon lepődnek meg, hogy van egy ilyen csodabogár, aki ott próbál, nem tudom, valami furcsa dolgokat kikutatni, és aztán valami egészen más furcsa dolgokat próbál belőle csinálni.
1: És mi volt az, ami ebben a gyilkosságban nagyon erős mágnest jelentett számodra, hogy erről írj, hogy ez legyen az 5. köteted az AVH témával?
2: Hát ez nagyon nehéz igazából megfogalmazni, úgyhogy ugye krimi révén ne nagyon lőjünk le spoilert a történetből. Ugye azt lehet tudni, hogy ennek a valós tartalma, maga ennek a pártitkár gyilkosság, ez tulajdonképpen egy egyszerű falusi késelés volt, ha úgy vesszük, amiből az AVH egy koncepciós ügyet csinált. Én alapvetően krimi író szemmel próbáltam gondolkodni, tehát hogy mi az, amit az a krimi olvasó elvár, hogy legyen gyilkosság, legyenek gyanúsítottak, nyomozó, aki próbál a gyanúsítottak között valahogy utat találni az igazsághoz, és ebben láttam meg azt a fantáziát, hogy egy valós gyilkossági történetet, amiben az AVH egyébként részt vett, hogyan tudom beilleszteni ebbe a krimi sablonba, amit egyébként az olvasók elvárnak, és ez a fajta krimi sablon egyébként jóval inkább kötődik az olvasók számára az ilyen Agatha Christie jellegű sémához, tehát nem a norvég, skandináv mintát követi, hanem ez a kisvárosi gyilkosság, inkább falusinak nevezném, amit ugye mindenki ismer, mindenki, ott vagyunk falun, és ebbe nagyon jól lehetett keverni igazából ezt a világot azzal, ami egyébként ott ténylegesen megtörtént.
1: De akkor az emberi motivációk, a személyes kapcsolatok is erőteljes szerepet játszanak ebben a könyvben, illetve nagyon megmutatkozik az, hogy kinek milyen a karaktere.
2: Igen, Kis Imre valójában nem volt olyan személy, mint akinek én bemutatom. Ő egy, hát egy pártitkár volt, alkohol problémái azok voltak, de nem volt egy ilyen a címben szereplő Vörös Báró. Ugye maga a kifejezés az csak jóval később, nem az 50-es években jelent meg, de ugye ezt, hogy Vörös Báró, ezt kifejezetten az ilyen igazi kommunista nagyurakra használták régebben. Ő nem volt ilyen. De ugye a regény szempontjából számomra fontos volt, hogy őt egy kicsit így kiszínezzem, és ezáltal az ő regénybeli karaktere az sokkal inkább megfelel annak, amit mondjuk a később a Kádár korszakban visszaköszön. Most nem jó szó rá, hogy oligarha, de hogy az élet és halál ura volt, ő abban azon a településen, minden rajta tartotta a kezét, jobban élt, mint a átlag dolgozó parasztok, vagy akár gazdálkodók, úgyhogy a személyiség az nagyon fontos, és alapvetően az ő személyisége köré lehetett fölépíteni a regényt, amikor mindenki egyfajta függőségi viszonyban van, és ezáltal mindenkinek van potenciális indíték arra, hogy őt megölje.
1: De figyelj, sokan nem éltünk akkor, de mégis ismerős azért ez a motívum, amit most elmondtál.
2: Igen, én sosem szerettek nagyon aktuális kérdésekkel foglalkozni, de amikor írtam a regényt, akkor nekem is szembesülnöm kellett azzal, ami hát valamennyire nyilvánvaló volt, hogy ezek a párhuzamok azért nem annyira ördögtől valóak, hogy a jelenkori viszonyokra is érvényesek legyenek, de nyilván ez az ígyszer egyetlen helyen engedtem meg magamnak, tehát egy olyan utalás van, ami elég aktuál politikai lett, ez éppen az aktuális hangulatom miatt alakult ki, de azért szeretném úgy írni a szövegeket, hogy ezek nem a jelenkornak szólnak, még ha van is bennük hasonlóság.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza Cserhalmi Dániel íróval, akivel a Vörös Báró című könyvéről beszélgetünk.

0: Vendégem Cserhalmi Dániel, író és szeder, bocsánat, hát ne feledkezzünk meg róla, akivel a Vörös Báró című könyvéről beszélgetünk. Ugye ez az 5. AVH regényed, ami azt jelenti, hogy megelőzte már 4. A Csengőfrász 2018-ban, a Szibériai Csapda 2020-ban, a Szabadság hadművelet 2023-ban és a Vadászat 2024-ben. Hogyan függenek össze ezek a kötetek a mostanival?
1: Mostanival szerencsére sehogy. Én törekszem arra, hogy a regények azok önállóan is olvashatóak legyenek. Éppen pont a krimi műfajban ugye az írók szeretik a saját regény hőseiket tovább örökíteni regényre, és akkor teremtenek egy Poirot, vagy bármilyen más.
0: A skandináv krimikben is így van.
1: Ez így van. Úgyhogy se a Vadászat, se a Vörös Báró nem kapcsolódik sem egymáshoz, sem az előzményekhez, tehát teljesen független történetek. Az első három között van azért egy nagyon laza logikai kapcsolat, a második és a harmadik között ennél szorosabb. Úgyhogy ha valaki szeretne elkezdeni ismerkedni a könyveimmel, az utolsó kettő az teljesen kontextus független, tehát bármelyikkel el lehet kezdeni. Az első hármat azt talán érdemesebb egy kicsit sorrendben olvasni, de ez a könyv és a Vadászat az teljesen független, különálló.
0: De ugye az mégiscsak egy közös pont, hogy a totális diktatúra az hogyan hat az emberre, hogy hogyan darálja be őket, hogy mivé teszi.
1: Ez így van. A regényeket valóban leginkább az köti össze, és ezért is, amikor megkérdezik, hogy én milyen műfajban írok, és az a válasz, hogy AVH regény, mert ez volt a lényeg, hogy az 50-es évek elsősorban Rákosi korszaknak mutassak be egy-egy szeletét, és hogy én ne egy zsánerhez ragaszkodjak, hanem valami fajta történetet meséljek el a múltból, ami számomra fontos, vagy legalábbis érdekes. Úgyhogy igen, a Csengőfrász az valóban az AVH működését mutatja be viszonylag plasztikusan. A szibériai csapda azt járja körül, hogy mi történhet valakivel, hogyha egyszer csak átkerül egyik oldalról a másikra, tehát hogyha az AVH-nál dolgozott, és utána kikerül belőle, utána ő belőle is lehet olyan ellenség, akire korábban ő vadászott. A vadászat is egy érdekes kérdés boncolgat, hogy mi a bűn, és hogyan lehet ezt igazából, mi a bűn és a büntetés viszonya ebből a rendszerből, és hasonló témakört boncolgat ez a Vörös Báró is.
0: Ugye Kis Imre, a helyi pártitkár, akit meggyilkoltak 1950-ben, egy kis délalföldi faluban élt, miközben a korábbi köteteid Budapesten játszódtak. Miért volt fontos számodra az, hogy Budapest után a vidéki Magyarország és a parasztság tragédiáját is bemutasd?
1: Ez alapvetően ugye Kis Imréből adódott, hogy ő Zákányszéken és Lengyelkápolnán érte őt ez az eset. Én nem akartam ezt áthelyezni, mert az nem lett volna hiteles. Tehát, hogyha ő egyébként egy nyugat-dunántúli településen történt volna, akkor Nyugat-Dunántúlról írtam volna egy történetet, és a regény írása előtt én ellátogattam egyébként a település, és nagyon kedvesen fogadtak. Ott is egy ilyen csodabogár volt, amely ki az, aki Budapestről idejön az ők is falujukba, és egy 70 évvel ezelőtti, vagy több mint 70 évvel ezelőtti történetet szeretne megismerni, és kivittek a tanyavilágba, amit szintén nagyon érdekesnek találtam, úgy, hogy egyébként tudtam róla, tehát, hogy tisztában voltam a tanyarendszerrel, de úgy megtapasztalni mégis egészen más volt, úgyhogy ez vezetett oda, hogy Zákányszéken maradt a történet, és utána nyilvánvalóan egy csomó mindentnek utána néztem a helyi történeti viszonyokkal kapcsolatban, hogy ez a történet ne csak egy regény legyen, hanem valamilyen szinten hiteles lenyomat.
0: Jó, de figyelj, te valahol mindenhol különc vagy, vagy nem tudom, csodabogára, ahogy mondtad, hiszen alapvetően civilben környezetgazdálkodási mérnök vagy.
1: Ez van a diplomámban írva, igen, de hát ezt ugye sose csináltam ilyet, hogyha úgy tetszik.
0: De az Állatorvostudományi Egyetem növénytani tanszékének tanszékvezető egyetemi docense vagy, azt csinálod?
1: Hát az már csak voltam, ez ennyiben nem igaz, ugye mondjuk azt, hogy sajnos tavaly óta már nem itt dolgozom, de igen.
0: De mégiscsak a nehezen összeilleszthető azzal, hogy krimi író vagy AVH regényeket írsz.
1: Hát ez igazából csak egy hobbi, szóval, hogy aki alapvetően mondjuk jogász, és utána valami biológia orientáltságú hobbija van, hogy mondjuk kőzeteket gyűjt, miért ne lehetne?
0: Én... Ja, hát igen, ez abszolút ez a színességet mutatja.
1: Hát bízom benne.
0: Jövünk vissza a Cserhalmi Dániel íróval.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony idő lesz. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidéket. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidék katonai létesítményeit a Hormuzi szorosnál. A művelettel folytatódtak a kedden megkezdett légicsapások, amelyeket egy feltételezhetően iráni drónakcióban lezuhant amerikai helikopter miatt rendelt el Donald Trump elnök. Közben az amerikai hadügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll a harcok folytatására, ha Irán a megegyezés helyett az agressziót választja. Teherán tagadja a vádakat. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihij hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstop. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körönfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14-21 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel író, aki hát akkor is környezetgazdálkodási agrármérnök, a most azt mondja, hogy nem dolgozott ott egy napot sem, de hát mégiscsak alapvetően te másnak készültél, nem írónak. Ehhez képest sajátos irodalmi védjegyet alakítottál ki.
1: Én szerintem erre büszke vagyok, és talán egy hete valaki írt egy a MOL nevezetű könyves portálon egy ilyen kommentet, hogy én lennék így az egyik legjobb exportcikk így ebben a műfajban, mert hogy magyar krimit sokan írnak, de ugye ezek ugyanazok a történetek, amiket el tudunk olvasni jellemzően angol nyelven, csak éppen egy más közegbe játszódnak, de az AVH regények meg egy olyan dolgot tudna exportálni nyugat fele, amit nem nagyon ismernek, tehát valószínűleg amerikai brit kultúrákban maga a diktatúráról hát valamennyit ismernek nyilvánvalóan, de valószínűleg felszínesen, tehát hogy mennyire jó lenne, hogyha az én könyveim angolul megjelennének, és akkor ezen a területen is hát megismertethetném más olvasókat azzal, hogy mi történt itt a diktatúrában, úgyhogy én mindenképpen örülök ennek a fajta különbségnek.
0: De hát ez miért megtörténhet, hogy megjelennek a könyveim?
1: Ez megtörténhet, nem rajta múlik, ezúton is nem tudom, várom a külföldi kiadók jelentkezését, vagy könyvügynökök, nem tudom most, hogy ez hogy működik jelenleg, de bár megtörténne.
0: Mennyire volt történelmileg valóságos a rendőrség és az AVH közötti feszültség és hatásköri harc?
1: Hogy mennyire volt feszültség, azt nem biztos, hogy meg tudom mondani, de annyi biztos, hogy az AVH nagyon erősen rajta tartotta a kezét a rendőrségen, illetve megvolt ez a fajta ilyen felülbírálási lehetőségük, amiket, hogyha ilyen amerikai filmet nézünk, és akkor a helyi rendőrség ott vizsgálódik, és akkor megjön az FBI, és azt mondják, hogy akkor átvették az ügyet. Most ugyanezt az AVH is megtehette, tehát hogyha a rendőrség elkezdett nyomozni, az AVH-nak mondjuk más elképzelései voltak, ők leállíthatták a nyomozást, vagy egyszerűen mondták, hogy nincs itt semmi látnivaló, valószínűleg nem ezekkel a szavakkal, de hogy ők sokkal, ha politikai ügyet láttak benne, akkor számukra ez sokkal, de sokkal fontosabb volt, hiszen más, magasabb jellegű koncepciókkal kellett érvényesülniük.
0: Hogyan lehet feszült, de mégiscsak szórakoztató krimit írni egy olyan korszakról, ahol nem létezett törvényesség, és hát a nyomozóhatóság pedig maga volt a terror forrása.
1: Valószínűleg nem a korszakon múlik, hogy lehessen feszültségélteli krimit írni, hiszen krimik már születtek a római kortól kezdve a jövőben játszódó regényekig. Valószínűleg azon múlik, hogy a kriminek vannak egyfajta írott és íratlan szabályai, és ezeket kell jól beépíteni egy történetbe, teljesen független, hogy ezek most Magyarországon, vagy éppen Svédországban játszódnak, a múltban, vagy éppen a jelenben. Tehát kell egy rejtély, ami az olvasót foglalkoztat, jelen esetben, hogy kiölte meg ezt a pártitkát, tudjunk gondolkodni azon, hogy kik a gyanúsítottak, hogy most valójában a gazdák voltak a TS-ből, valójában a felesége volt, vagy a gyereke, vagy valami más személy. Tudni kell együtt nyomozni a hatóságokkal, nyomozóval, a pozitív karakterekkel, és hát el kell jutni a végére, ahol jobb esetben van valami fajta olyan fordulat, amire az olvasó nem számít. Ezt a receptet szerintem át lehet ültetni tényleg szinte bármilyen korszakba, ha valaki van mátyáskori krimi, ezek középkorban játszódók, ezeknek kell megfelelni, és akkor működni fog egy regény kontextus.
0: És amitől talán még jó egy krimi, az atmoszféra teremtés.
1: Az biztos, hogyha elhisszük az írónak, hogy ez hiteles, akkor jó, és ez megint csak tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy melyik korszakról beszélünk. Ha valaki a 2020-as évek rendőrségét lír, mint nagyon sokan, akkor számomra olvasóként fontos, hogy elhiggyem, hogy ez tényleg a magyar rendőrség, hogy nem ezek a rendőrviccek féle ilyen fakabátok vannak benne, hanem olyan nyomozók, akik tudják, hogy működik a bűnüldözés, vagy bármi. Hogyha a Rákosi korszakba szeretnék elmenni egy könyv segítségével, akkor szeretném azt a Rákosi korszakot visszakapni, ami ténylegesen megtörténik, és ez igaz a Mátyás korra, a római korra. Szóval ez megint az írói felkészültségen múlik, hogy hogy egy olyan világot tudjon bemutatni egy regényben, amit én elhiszek, hogy a valós, annak a valóságnak a törvényei szerint történik.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Cserhalmi Dániel íróval a Vörös Báró című könyvről itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Cserhalmi Dániel író, akivel legfrissebb könyvéről beszélgetünk, a Vörös báróról, amely éppen az ötödik az AVH sorozat tekintetében. Most ugye ez egy fikció és valóság keveredéséből állt össze ez a történet, nem tudom Szedera mennyiben volt a segítsége, de lehet, hogy igen. Szóval, hogy melyik az az eleme, amelyik mondjuk a leginkább a te fantáziádat vette igénybe?
1: Ez jó kérdés igazából, mert hogy minden, tehát az a fontos, hogy amikor olvasunk egy szöveget, akkor ne legyen egyértelmű, hogy mi az, ami fikció, és mi az, ami valóság. Tehát amikor olvasol egy szöveget, akkor el kell hinni azt, hogy ez is a valóság, hogy ez teljesen megtörtént, tehát hogy mondjuk ott a TS-ben esetleg mondjuk mahináltak az emberek. Lehet, hogy nem így történt, és ezt most nem mondom meg, hogy így van, vagy nem, de alapvetően fontos, hogy úgy kell keverni ezt a két elemet, hogy azoknak az elegye, az természetesen hasson egy szövegben. Most természetesen a könyv megoldása az nem az, mint ami megtörtént, vagy nem teljesen az, mint ami a kisindegyilkosság bármelyik weboldalas találatában megtalálható. Itt azért éltem azzal a lehetőséggel, hogy a egyszerű falusi késelésből én valamilyen kicsit összetettebb dolgot írjak.
0: De ha jól tudom, kaptál olyan kritikákat, hogy ilyen vége még nem volt Magyarországon egy regénynek sem, vagy valami ilyesmit?
1: Igen, írtak olyat, szerencsére, és ez jó hír, mert valójában tényleg erre tettem fel az egész könyvet, szerencsére, és nem az életemet. Mert hogy még Agatha Christie-ék idejében azért a krimíróknak volt egyfajta ilyen kódexük, amiben ők megfogalmazták, hogy mi az, ami mik azok a szabályok, amiket követni kell egy krimi szerzőnek, hogy ne legyen olyan szereplő, akiről nem tudtunk, és belép, hogy ő volt a gyilkos, tehát ne legyenek benne olyan mérgek, amik nem léteznek, tehát hogy voltak szabályok, ez persze Agatha Christie úgy után szépen megszegte rende a klasszikus műveiben, és én is úgy voltam vele, hogy azért ki kell emelkedni valamennyire ebből a zsánerből, és ez olyan befejezése van ennek a történetnek, amit valóban magyar krimi szerző még nem nagyon írt, tudomásom szerint. Tudom, ez ilyen fölcsigázó.
0: Hogy nagyon, akkor mert nem tudom, mire gondoljak.
1: Igen, szóval hát ez az, amit nem lehet elmesélni, de az olvasói visszajelzések alapján, amik eddig beérkeztek, ez így betalált, úgy tűnik, és hát erre nyilván büszkének kell lenni, hogy ez így van. Tehát van egy olyan kreatív megoldás benne, amit ebben a zsánerben nem nagyon szokott előkerülni, de ez a történethez viszont nagyon-nagyon sikerült belesimulnia ennek. Úgyhogy hát ez tényleg már nem tudok más mondani, hogy el kell olvasni a regényt, úgyhogy bízom benne, és sikerült fölcsigázni a hallgatóknak az érdeklődését.
0: Miben más egy krimiíró, mint mondjuk egy más egyéb műfajokban alkotóíró?
1: Szerintem semmiben. Ugyanúgy kelünk és fekszünk, maximum más típusú ötleteink vannak.
0: De hogyan jár az agyad? Tehát, hogy most például itt ebben az esetben, hát tényleg írhattál volna egy történeti tényszerű könyvet is.
1: De valahogy azok nem engem, mint embert, vagy mint olvasót nem érdekelnek. És még csak azt sem mondom, hogy én csak krimiben gondolkodom, mert az első három az nehezebben besorolható.
0: Van ilyen Magyarországon, hogy krimi írók társasága, vagy krimi írók közege?
1: Hát nincs ilyen szakszervezet, tudom már. Van egy ilyen laza csoport, akiről így lehet tudni, de nincs ilyen érdekképviselet.
0: De te benne vagy?
1: Hát én azt gondolom, hogy ilyen kültagként vagyok benne, mert pont az első három regényem miatt nehezen akartak fölvenni a tagságba, mint a szabadkönyvesek, de most már nagyon nehezen tudnak belőle kihagyni pont a vadászatnak a Vörös báró miatt.
0: Akkor itt is így a peremen egyensúlyozol.
1: Igen, de hogy pont ebbe bízom, hogy a minőségi könyvek valahogy oda teszik az én elmet is ebbe a társaságba, és akkor talán nem leszek annyira kikerülhető. Ebben nagyon bizakodom egyébként.
0: Kis Imre története az 50-es évek vidéki Magyarországához kapcsolódik. A korábbiak Budapesthez legközelebb visszatérsz a fővároshoz, vagy ki tudja még, hogy merre bóklászol?
1: Erre nem tudok egyértelműen válaszolni, mert hogy több ötlet is fölmerült bennem, de egyébként nagy valószínűséggel mind a kettő Budapesthez jobban kötődött, én is itt élek, és én szeretem felhasználni a körülöttem élő épületeket, történeteket. De hogy pontosan ez mikor fog megszületni az ötletből az, hogy most újra írni kezdjek, és hogy melyik ötlet lesz megvalósítva, erre még szerencsére van időm, úgyhogy hosszú a nyár, meg idén most kielvezem, hogy megjelent egy könyv.
0: Hát így van, itt van most az aktuális, ugye most erre kell koncentrálni.
1: Ez így van.
0: Ez a Vörös Báró. Szederrel mi lesz a mai nap történése?
1: Hát szerintem hazamegyünk, és akkor majd még este maximum egy sétára lesz ő befogható, egyébként az alvást fogja választani.
0: Mint ahogy majd te is.
1: Egyszer, remélem, igen.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert kívánok.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: A könyvhöz. Cserhalmi Dániel, író volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: A kórházak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Újabb amerikai légicsapások érték az iráni partvidék katonai létesítményeit a Hormuzi szorosnál. A művelettel folytatódtak a kedden megkezdett légicsapások, amelyeket egy feltételezhetően iráni drónakcióban lezuhant amerikai helikopter miatt rendelt el Donald Trump elnök. Közben az amerikai hadügyminiszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll a harcok folytatására, ha Irán a megegyezés helyett az agressziót választja. Teherán tagadja a vádakat. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihij hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Az uniós migrációs paktum elutasítására határozati javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Fidesz és a KDNP. Szerintük a megállapodás túllép az Európai Unióra átruházott hatáskörökön, és végrehajtása sérti Magyarország alkotmányos önazonosságát. A javaslatban rögzítenék azt is, hogy hazánknak és Európának egyaránt érdeke, hogy a migránsok a schengeni határokon kívül maradjanak. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztettek egyebek között a felszabadított uniós források felhasználásáról, a vagyonadó és a kriptovaluta piac szabályairól, a köztéri politikai propaganda visszaszorításáról, valamint a babaváró támogatások és a diákhitelek kamatstop. A miniszterelnök részletes beszámolója ma délelőtt lesz. Támogatást kapnak azok a gazdálkodók, akiknek veszteséget okozott a tavalyi ragadós száj- és körömfájás járvány. A juh- és sertéstartók jövő hétfőtől a hónap végéig nyújthatják be kérelmüket a Magyar Államkincstárhoz. A szaktárca felhívta az érintettek figyelmét arra, hogy az igényléshez szükséges igazolás kiállítása miatt még a héten vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szakmai szervezetekkel. Felavatta a barcelonai Sagrada Familia Bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a tervező Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmise után spanyolul és katalánul áldotta meg a csaknem 173 méter magas új épületrészt. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben általában 20-26, késő este 14-21 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az autópiactól. Péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra számítsanak ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Aki szokás szerint nagyon nagy szeretettel köszönti a nyitány hallgatókat, a dátum 06.11, vagyis hogy június 11-e van. Csütörtök, rengeteg beszélgetéssel, érdekességgel, egy pici utazással várjuk a mai délelőttön az előttünk álló picivel kevesebb, mint 3 órában a hallgatókat. Az utazás az egészen pontosan Dél-Koreát jelenti. Tudjuk történelem, tudjuk remek horrorfilmek, tudjuk elviselhetetlen, na jó, szülők számára elviselhetetlen popzene, de azért mindez remek hagyományokat, és hihetetlen

generációt jelent, mármint a jövővel való foglalkozást. Hegyezzük a füleinket, már hogyha rosszra gondoltak volna, akkor azt felejtsék el. A 7. Korea On Koreai Kulturális Fesztiválra invitáljuk Önöket 7 óra 27 perckor a reggeli expressben, és tényleg foglalkozunk egy picit kozmetikával, meg sokat kimcsivel, mert hiszen az egy nagyon fontos dolog, meg az olvasás is nagyon fontos. Hát természetes, hogy a 97. ünnepi könyvhét alkalmából könyvekről beszélgetünk 8 óra után. Szülők is figyelem, csemeték irány az iskola vagy az óvoda, ők ne figyeljenek, hanem ők nagyon jól tudják, hogy olvasni jó dolog, ezért a Pagony újdonságaival beszélgetünk. Az újdonságokkal úgy tudunk beszélgetni, hogy előttünk lesz egy könyv, velem szemben Kovács Eszter, a Pagony főszerkesztője, és akkor meglássuk, hogy milyen kötetek érkeznek, és mik vásárolhatók kedvezménnyel, mik vásárolhatók aláírással, és mik vásárolhatók szelfivel, mert hogy 25. alkalommal, ugye ez gyermekkönyvnap is, de a szelfi az nem csak a fiatalokra vonatkozik, és az sem, hogy foglalkozunk az egészségünkkel, mármint, hogy amit beviszünk egészségünkkel. A természet vitamin bombájáról beszélgetünk, a bodzáról, bodzavirágról, de nem énekelni kell, hanem megnézni az összes vitamint benne, hogy hogyan küzd a megfázás, az influenzás tünetek leküzdése érdekében, miért gazdag antioxidánsokban, miért vértisztító, mit jelent az izzasztó tulajdonság, szóval mind-mind a bodzáról beszélgetünk, ami ugye világos, mármint világos, hogy erről beszélgetve általában valami fehér dolog jut eszünkbe, de ugye az érett, fekete, bogyós gyümölcs is szüretelhető. Augusztus végéig, szeptemberig kell várni erre, de nem kell várni a beszélgetésre dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel, egyetemi tanárral, úgyhogy megnézzük a C-vitamin bombát, vagyis hogy a bodzát. És természetesen foglalkozom még névnapokkal, mert hogy nagyon kedves Barnabás névnap van a mai csütörtökön, hogy miért a Vasília, és ennek mi köze van a Baziliuszhoz, azt is megpróbálom megnézni, vagy utána nézni, és természetesen foglalkozom a névnapok és a születésnapok között animációs filmekkel, mert az is akad még, vagy legalábbis bedobható, földobható, és ez mind-mind meglepetés lesz. Ez a G-dur meglepetés szimfónia 4. tétele, Joseph Haydntől a Cleveland-i szimfonikus zenekar indítja el tulajdonképpen ma a nyitányt. Szél György a karmester, én meg itt a mikrofonnál csak csodálkozom, hogy jaj, de szép, viszont nagyon szeles nap van, úgyhogy arra készüljenek föl, meg minden jóra, könnyedségre és nyugalomra, hiszen ez a klasszik nyitány.

Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, és még egy hetes, vagy sok hét végére a 7. Korea-on-koreai kulturális fesztiválra invitálunk mindenkit. Pálfi Dórával, a fesztivál szóvívőjével, tehát irány majd a Kristály szintér. Jó sok ezer kilométert kell átutaznunk, le kell küzdenünk sztereotípiákat, finom kimcsikre kell gondolnunk, meg popzenére kell gondolnunk, esetleg szépségre kell gondolnunk. Szóval beköltözik Korea a főváros közé. Szepére.
2: Kilométerre távol van tőlünk Korea, de hogyha a kultúrájukat nézzük, akkor közel áll a szívünkhöz. Nem véletlen, hogy immár 7. alkalommal rendezzük meg a koreai kulturális fesztivált, aminek a célja, hogy ne csak halljunk a koreai kultúráról, hanem személyesen is megtapasztaljuk azt. A Hanyu Alapítvány csapata, B. Szabó Edina és a Koreai Kulturális Központ részéről Kim Jokuk, akik ezt a Korea On fesztivált együtt szervezik. A hanyu.hu weboldalon találják az érdeklődők a részletes programot, illetve van egy Facebook eseményünk is, ez pedig a Korea Days, 7. Korea On. A Korea Days, Korea On mögött idén is a Koreai Kulturális Központ és a Hanyu Alapítvány áll, amelyek évek óta meghatározó szerepet vállalnak a koreai kultúra hazai bemutatásában. Az eseményt a Koreai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége és a KOTRA is támogatja. Idén a Kristály szintér ad otthont ennek a rendezvénynek, két teljes napon át élvezhetjük a koreai kultúra sokszínűségét. Mindez pedig reggeltől estig színpadi produkciókkal, interaktív programokkal, 26 kiállítóval, közel 1500 négyzetméteren. Nagyon színes palettával készülünk, nagy hagyománya van nálunk a koreai táncoknak. A Koreai Kulturális Központban több hagyományőrző tánc egyesület is működik, az ő produkciójukat is láthatjuk, sőt, kórusunk is van, méghozzá a Noremoa kórus. Ők mind magyar tagokból állnak, és gyönyörűen énekelnek koreai dalokat. Gondolok itt például egy klasszikus Arirangra, ami talán a legismertebb koreai népdal. De lesz még hangszersimogatónk is, a Mindunle együttesnek köszönhetően. Ők a színpadon is megmutatják a tehetségüket, de emellett, akik szeretnék közelebbről megismerni a koreai hangszereket, elkalauzolják őket ebbe a világba. Egyenesen Koreából érkezik hozzánk, már 4. éve a Kokduk Wangda. Nagyon látványos maszkokkal teremtenek egy lenyűgöző hangulatot. Először elkezdik ezt a színpadon, majd az egész fesztivál területén körbejárnak, és hozzájuk pedig csatlakoznak magyarok is, úgyhogy ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 60-70 fő birtokba veszi a Kristály szintért és a körülötte lévő területet, és egy hatalmas vásári, táncos, zenés felvonulást tartunk. Idén külön gasztro udvarunk is lesz, és ezen felül ellátogat hozzánk Kim Tae-yeon, globális kimcsi nagykövet, és megtanítja nekünk egy workshop keretein belül, hogy hogyan tudunk hazai alapanyagból készíteni kimcsit. Egyébként ezek nyári kimcsik lesznek, tehát könnyedebbek, kevésbé csípősek, és uborkából és karalábéból tudjuk ezeket otthon is elkészíteni. A gasztronómiai udvar mellett még egy koreai youtuber is érkezik, ő pedig Edmer. Ő arról ismert, hogy bemutatja a koreai street food ételeket, úgyhogy vele is lehet személyesen találkozni, vagy akár közösen egy ételt elfogyasztani. A modern részét is megmutatjuk a kultúrának, hiszen egyre népszerűbb például a K-beauty, úgyhogy az idei évben a koreai szépségápolás egy külön részleget fog kapni, ahol nem csak az arcápolás, de mellette még a smink és a legfrissebb hajtrendek is helyet kapnak. A Samyok Health University, egy koreai egyetem, a Juno és ID Hair-rel összevonva nagyon jó kis tanácsokat ad azzal kapcsolatban, hogy a koreaiaknak mitől ilyen gyönyörű, csillogó és fényes a hajuk, hajanalízis, fejbőr analízist is fognak tartani. Érkezik hozzánk youtuber Jelita Su, aki a legújabb koreai fashion smink trendeket hozza el, és most személyesen is lehet vele találkozni. Természetesen a rengetegféle standon minden egyes szegmensével találkozhatunk a koreai kultúrának, könyvekkel, szuvenírekkel, koreai vállalatok interaktív standjaival, egyetem is érkezik hazánkba, akikkel lehet arról beszélgetni, hogy hogyan lehet például ösztöndíjjal elutazni Koreába is kint tanulni. A Dongsu Egyetem megmutatja, hogy hogyan is táncolnak és milyen produkciókkal készülnek mondjuk Koreában egy kreatívabb szakon. Ők egyébként a Dongsu Egyetem és a Mutationnel lépnek a színpadra, K-pop musical egyvelegével mutatják meg tudásukat. Az idei Hyundai strandunkon gyakorlatilag reggel 10-től este 6:30-ig élvezhetik a koreai kulturális programokat az ide látogatók, szombaton este pedig 6:30-től egy DJ érkezik, aki K-pop partival örvendezteti meg a leginkább a fiatalabb korosztályt. Vasárnap pedig egészen 18 óráig élvezhetjük a koreai kultúra sokszínűségét. Magát a rendezvényt a Métri fogja zárni. Ők egy a cappella formáció, fantasztikusan imitálják különféle hangszerek, effektek világát. Talán a legismertebb produkciójuk az a Windows rendszer hangja, de mondhatnám a Squid Game vagy a Star Wars betétdalainak imitációit. A digitális kultúra sem maradt ki a repertoárból, és az Magyar E-sport Szövetség programjain betekintést nyerhetnek a Korea e-sport világába, ahol profi játékosokkal is összemérhetik tudásukat. De hogyha aggódó szülőkről beszélünk, és a digitális kultúrát szeretnénk hanyagolni, akkor ajánlom jó szívvel a kézműves foglalkozásainkat. Norigét lehet például készíteni, amit régebben a tradicionális ruhákra tettek rá, mint díszítő elem. Egyébként boldogságot, szerencsét lehet ezzel kívánni valakinek, hogyha egy ilyet készítünk, vagy ellátogathatunk a kalligráfia workshopunkra, ahol koreai karakterekkel leírhatjuk például a nevünket. Nekem nagyon szimpatikus a szorgalmuk, a kemény munka, hiszen annak meg is van az eredménye, illetve az, hogy egyszerre tudják a hagyományaikat megőrizni, tiszteletben tartani, továbbvinni, úgy, hogy mellette a legújabb innovációkkal, trendekkel is foglalkoznak, és azokat is folyamatosan egyébként előtérben tartják. És ez a fajta kettősség szerintem egy olyan kombináció, ami teljesen lenyűgöző. Ajánlom a családosoknak is, abszolút. Nekem van egy 7 éves lányom, ő is egyébként el fog látogatni erre a rendezvényre. Ugye mi ott vagyunk reggeltől estig, hogyha valaki úgy érzi, hogy egy picit a természetbe megpihenne, leül a fűbe, és csak hallgatja akár a színpadi produkciókat, vagy a koreai standunknál vásárolt ételt elfogyasztja a fűben, bátran ajánlom idősebbeknek, fiatalabbaknak. Ameddig a hölgyek a beauty részlegen nézelődnek, próbálgatnak, sminkelnek, szépségápolásról kérdeznek, addig az urakat várja a gasztrostand, vagy lesznek olyan koreai vállalatok, akik biztosan felkeltik majd az érdeklődésüket.
1: Kristályszintér, 7. Korea on Koreai Kulturális Fesztivál, Pálfi Dórával beszélgethettem, mint szóvívővel. Keressék a finomságokat, a szépségeket, a hagyományt és a 21. századot a Margit-sziget közepén, vagyis Koreában.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Természetesen a reggeli express főváros-centrikus program ajánlatai között főszerepet foglal el a 97. ünnepi könyvhét. Ma indul, és várja egész hétvégén a látogatókat 170 kiállító, 3 helyszínen, és a legjobb, hogyha a betűk mellett most az élő simogatható, és megbeszélgethető és szelfizhető szerzőkkel foglalkoznak, akik közül a megnyitót például ma David Szalai tartja, aki ideiglenesen itthon állomásozik, és hozta a Test című kötetét, és erről egy rendkívül érdekes beszélgetést holnap délután 4-kor a Pesti Vigadó Sinkovics Imre Kamara színpadán. Siessenek, talán még be lehet férni az eseményre, ahol Dávid Szalaival Barabás András, a regény fordítója, beszél. és ha néha megpihennének az olvasás és a beszélgetés között, bőrzézzenek, kutakodjanak. Erre remek lehetőséget kínál szombaton a Marci, vagyis a Marcibányi Téri Művelődési Központ, a jól bevált és bevezetett bolha piacával, illetve hanglemez vásárával. A bogarászás kincsekért folyik, a fiatalabbak nem tudják, hogy milyen fontos a kazetták, a CD-k, a plakátok, esetleg pólók birtoklása, de vezessék be őket ebbe a gyönyörű hagyományba, ahol semmi sem felesleges, semmi sem haszontalan. A lemezbőrze már csak ilyen, ha otthon selejteztek, a Marcin minden kincsé válik. Bár egészségügyileg nem javaslom, de szombat este 8-kor mindenféleképpen kínálnék a családnak egy pikoló világost. Persze, hogy az 1955-ös Máriási Félix rendezte filmről van szó, a zene Vince Imrének és Horváth Jenőnek köszönhető, a filmjáték 1956-ban megnyerte a Karlo Vivari Nemzetközi Filmfesztivál nagy díját, ami köszönhető egyrészt Bicskei Tibornak, másrészt pedig az abszolút főszereplő Rutkai Évának, hiszen a vetítés, ahová invitáltam önöket, nem másol, mint a Rutkai Éva Parkban lesz. És ez egy jó hagyomány, tehát minden szombat este 8-tól Rutka is filmek a Rutkai Éva Parkban. Bevallom őszintén, már régóta szemezek egy plakáttal a metrón, gyönyörű hölgy, gyönyörű külsővel és invitáló betűk. Tulipán és zsája, kertek, korok, népművészet, a Hagyományok Háza Kallós Zoltán kiállító terében. Képzeljük el, hogy félre vonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat, az időfogalma lassan értelmét veszti, és jön a teljes belefeledkezés. Rousseau azt vallotta, vissza a természethez, itt pedig vissza a virág és növény ábrázolásokhoz. Az 5 évszázadot átívelő kiállítás mintegy 120 tárgyat vonultat fel, mind-mind a természet motívumaival. Ez egy gyógyító múzeum, ez egy nyugodt kiállítás, kerámiákkal, textilekkel, népviseleti darabokkal, hogy hölgyekkel vagy hölgyek nélkül az önön múlik. Mi minden esetre minden programunkhoz jó szórakozást kívánunk.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól. Péntektől buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövid szakaszon, valamint a 11. kerületben az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra számítsanak ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, 1. június 11-én. Nagyon fontos napok között járunk, vagy nagyon fontos ez a mai nap. Egyrészt indul a 97. ünnepi könyvét, ami egyben tartalmazza, mint egy maga mellé veszi. Már nem is jövök elő, ami cimackóval tudom, hogy nem szabad, mert darásfészekben nyúlok, szóval zsebébe teszi, mint kanga a gyerekeket, mert hogy a 25. gyermekkönyv hét vagy napok is zajlanak, úgyhogy természetesen itt lesz majd, ott lesz majd a helyünk, illetve a Pagony újdonságairól beszélgetünk majd 8 óra után, de amit elfelejtettem így még közölni önökkel, az, hogy Nagy Barnabás rajongó vagyok, mert hogy névnapjuk van a Barnabásoknak, Arámi Héber eredetű férfinév a Vigasztalás fiát jelenti, de lehet a Jeruzsálem melletti Nob helységre utaló, tehát egy Nobi fiú, vagy a Nabu fia, hogyha az apukára gondolunk, de nem kell túl gondolni ezeket a dolgokat, inkább fölköszönteni őket, és szólni, hogy a Barnabás és a Barabás tulajdonképpen az, de nyugodtan tessék szétválasztani, avagy még Barnának is szabad a csemetét hívni, illetve ezt a nevet szabad neki adni. Richard Strauss német zeneszerző születésnapja is van, 1864-ben látta meg a napvilágot, és onnan ajándékozott meg minket, főleg szimfonikus programzenékkel, operákkal, dalokkal, de egyébként volt a Bajor Állami Operaház és a Berlini Állami Operaház fő zene igazgatója is. És amiért én mondtam, hogy összehozom valahogy a látványt meg a halványt, tehát hogy itt hallhatják tőlem azt a nagy sóhajt, amit azért mondok, mert 1942-ben ezen a napon született Rádai Mihály, kossuthdíjas magyar filmoperatőr, rendező, tévés szerkesztő és a városvédő, hogyha valaki nagyon a televíziótra akar, és e kapcsán szeretne emlékezni rá, sajnos 5 éve már nincsen velünk, valaki kilopta Pallas Athéné kezéből azt a bizonyos lándzsát, de hát nagyon fontos, hogy a Budapesti Városvédő Egyesület egykori elnökéről beszélünk, aki jól látott a városban, aki tudta, hogy szeretni kell ezt a várost, na jó, egyébként pedig a film operatőrsége is segített ebben is, akkor na, most térek át a tulajdonképpeni látványosságra, mert hogy azt írja az Almanak, hogy 1937-ben ezen a napon született Henrik Irén. Ha nem jut eszükbe a neve, próbálok jól ragozni, akkor mondom, a Variációk egy sárkányra, a Dióbél királyfi, a Rend a házban, a Gusztáv és Léda, a három nyúl, a Lenke néni, a Pánika, több mese egy sorban, a Vízipók, Csodapók, a Hófehér, a Szaffi, az Erdő kapitánya, a Vuk és a Hugo, a Víziló című animációs filmeket, és azért soroltam föl egyre emelkedő számsorrendben, mert hogy ezeknek a filmeknek volt ő animációs operatőre, Henrik Irén, egyébként Dargai Attila rajzfilmrendező és képregényrajzoló munkatársa és felesége, 56-tól kifestőként dolgozott, aztán 63-tól lett igazándiból operatőr, de ha valaki nem az animációs filmek miatt szeretne, vagy a gyerekeknek szóló filmek miatt rá emlékezni, akkor egyrészt ott van a Hófehér, ami aztán tényleg nem gyerekfilm, másrészt pedig Reisenbüchler Sándor az 1812-es év című speciális kollás technikával készült filmje. Művészileg Henrik Irén életében, ezt ő nyilatkozta, vagy ő mondta legalábbis, ez volt a csúcs. Nekünk pedig az, hogyha olyanokra emlékezhetünk, akik szerethetőt alkottak. Na, de én nem biztos, hogy ezek közé tartozom, de nagyon-nagyon remélem, hogy sok-sok zenénk szerzője, illetve mivel nem sokára könyvekről beszélgetünk, sok-sok könyv alkotója szerethető. Önök pedig készen állnak a szeretésre. Amit nem szeretünk, az a szél, de sajnos ma azért lesz benne részünk. Viszont, ahogy látom, már a napocska készülődik odakünt, és akkor az óvodás időjárás és jelentés helyett folytassuk most a B-dur vonos 4-es első tételével, Mozartnak köszönhetően, illetve az Éder kvartettnak köszönhetően, július 11-én itt a Klasszik Nyitányban.

Klasszik Rádió 92, egy június 11-én reggel itt a Klasszik Nyitányban. Elfelejtettem a legfontosabbat, hát hogy mi legyen a reggeli, meg mi legyen az ebéd, meg mi legyen a vacsora. Az biztos, hogy ebben tud önöknek segíteni a ma születésnapos Váncsa István. Azt szoktuk rámondani, hogy újságíró, fanyar humorral, viszont egy csipetnyi, és egyáltalán nem, ez egy nem pötnyi adagot jelent, szóval csipetnyi gasztró ízléssel, egyéni stílussal, szó virágokkal és fordulat. Egyébként a konyha művészet terén pedig tökéletes alkotásokkal és recept könyvekkel, úgyhogy le is veszek a polcról egy Váncsát, megnézem, mi lesz az ebéd, és addig egyet gyorsan szláv táncolok Ádurban, Dvorsáknak köszönhetően, június 11-én itt a Klasszik Nyitányban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz. A közeljövőben sor kerülhet az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök találkozójára. Változik a közlekedés a Puskás Aréna környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A közeljövőben sor kerülhet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter miniszterelnök találkozójára, közölte az ukrán külügyi szóvivő kijevi sajtótájékoztatóján. Heorhi Tihi hozzátette, a találkozó napirendje teljesen egyértelmű, a kétoldalú kapcsolatok normalizálásáról lesz szó. Ketté szakította az országot a magyar családok reáljövedelmének 2010 óta tartó növekedése, derül ki egy friss felmérésből. A felmérések szerint a családok reálkeresete 70%-kal nőtt 2010 óta, de mivel a célzott támogatások miatt a két vagy több gyermekesek bevételei már meghaladják az átlagos életszínvonalhoz szükséges összeget, az egygyermekes és a gyermektelen családok továbbra is az átlag alatt élnek. A kutatóintézet szerint ezen a helyzeten javíthat az új kormány terve, amely a rászorulókat segítve megduplázná a családi pótlékot és a gyest is. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kapcs rendkívüli forrást

0: Kezdődik és a hét végéig tart a 97. ünnepi könyvhét és a 25. gyermekkönyv napok. A budapesti eseményeket délután 4 órakor a magyar származású kanadai brit író David Szalai nyitja meg. A fővárosi Vörösmarty tér és Vigadó tér mellett könyvheti programok várják több nagyváros olvasó közönségét is. Egyebek között Balatonfüreden, Győrben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán és Szegeden. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Változik a közlekedés ma és szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. Nagy területen megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Ferihegyi úton a Szabadság utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Lassú a haladás a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalom előtt, az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi út Hegyalja út útvonalon, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Margit körúton mindkét irányban. Ma 8 és dél között a Margit körúton a Szél Kálmán térnél időszakosan és szakaszosan lezárják a belső sávot, mert kertészek dolgoznak. Sávlezárásra számítsanak ma várhatóan reggel 8 órától este 6 óráig a 17. kerületben a Pesti úton befelé a Csékút utca után, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Június 11-én egy csütörtök van, ez itt a Klasszik Nyitány második órája, és sokat szóra mondom el, hogy hadilában állok a technikával sajnos, úgyhogy az áthidalhatatlan technikai akadályoknak köszönhetően most van lehetőségem és bátorságom önök elé tárni, amit egy órával ezelőtt kellett volna, vagyis hogy az útra valót, és önök szerintem már hozzászokhattak, hogy ez az útra való most a mindfulness-ről szól, tudatos jelenlét hívjuk így, ez egy pozitív viszonyulás egyrészt önmagunkhoz, meg a világhoz, és akitől az idézetet ma választottuk, és mondom, egy órája kellett volna elolvasnom, de nem sikerült, a piros gombokkal hadilábamon állok, maradjunk ennyiben, szóval Lár Andrástól jöjjön az idézet, akit zenészként is felfoghatunk, meg humoristaként is felfoghatunk, meg buddhista papként is felfoghatunk, de egy nagyon jó és nagyon jó nyelvű magyar gondolkodó, maradjunk ennyiben, és jöjjön tőle akkor egy remek gondolat. A felkavarodott, zaklatott, téveszméktől hemzsegő tudat az iszapos vízhez hasonlít, amelyen nem látunk át, és ami nem is iható. Ám, ha hagyjuk a tudatot megnyugodni, a légzésfigyelés módszerével elmélyedünk a tudatunk mélyebb rétegeiben, az olyan, mint amikor egy lavór iszapos vizet hagyunk leülepedni, hogy az iszap magától leereszkedjen az edény aljára, és így a víz lassan visszaszerzi eredendő tisztaságát és átláthatóságát. Köszönjük a megnyugtató gondolatot, az egyébként jó écát Lár Andrásnak, most már csak egy kérdés van, hogy mit csináljunk az iszappal, hiszen ez a Balatonnál is nagy problémákat okozott, de megint messze mentem, hiszen tulajdonképpen egy kultúrával és sok-sok zenével foglalkozó adó vagyunk, pláne itt a Nyitányban, úgyhogy nem sokára végre beszélgethetünk könyvekről, meg koszos kezekről, de elnézést kérek, csak azért mondtam ezt, mert egy jó gyerek az mindig koszos, és ha már a 97. ünnepi könyvhét van, akkor ezen belül van 25. alkalommal a gyermekkönyvnapok, úgyhogy a Pagonytól érkezik majd Kovács Eszter, és várom, hát addig lehet, hogy kezet mosom.

0: Könyvjelző. Kötetlen beszélgetések könyvekről, írókkal és kritikusokkal a Klasszik Rádió 92.1-en itt a Nyitányban.
1: És itt a Nyitányban ígértem meg már pont egy órával ezelőtt, hogy apróságokkal is foglalkozunk. Persze az olvasás az nagy dolog, a 97. ünnepi könyvét még nagyobb dolog, de a 25. gyermekkönyvnapok talán a szívünkhöz sokkal közelebb áll, és elnézést az apróság kifejezésért, szóval valahogy áttérünk az ifjúságra majd. Kovács Eszter segítségével, ő a Pagony főszerkesztője, a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: 25. gyermekkönyv, jól mondtam ezt, a gyermekkönyv nap, meg könyv hét, tehát nincs annyi idő a gyerekekre, csak tisztázzunk valamit, bocsánat.
2: Igen, hirtelenében azt hiszem, hogy arról lesz szó, hogy a Pagony a 25. születésnapját ünnepli, mert ez is igaz, de ha a gyerekkönyv
1: nap,
2: különösen szép, nem tudom. Ezt így nem tudom, hogy tényleg a 25. Az biztos, hogy régebben egybe volt, szóval nem arról volt szó, hogy nem voltak gyerekkönyvnapok, hanem igazából itt csak tudatosítjuk azt, amit szerintem az elmúlt 25 évben egyébként minden szinten látunk, hogy ez egy ugyanolyan fontos ága a könyvkiadásnak és az irodalomnak, a kortárs irodalomnak, mint a felnőtt könyvek, hát annál is inkább, hogy azt hiszem, hogy az összkönyvkiadásnak majd, hogy nem az egyharmada az gyerekkönyv.
1: Csúnya kifejezésre tele a padlás, mert ez a jó kapudrogba tartozik? Azért kell ellátni őket, hogy később jó olvasók legyenek, vagy teljesen más a pszichológus szemével egy gyerek feje?
2: Hát én nem vagyok pszichológus, ugye, úgyhogy erre nem tudok válaszolni, hát ezt is szokták mondani, tehát nyilván az olvasásra nevelés az 0 éves korban kezdődik, de szerintem nem azért kell nevelni olvasásra, hogy majd felnőtt korában jó lesz olvasni, hát gyerekkorban pontosan ugyanannyira és ugyanazért fontos az irodalom, mint amiért felnőtt korban. Tehát én inkább azt mondanám, hogy tényleg 0 éves kortól vegyük körbe magunkat és a gyerekünket könyvekkel.
1: És mindenféle mással, mert hogy színpadi programok is lesznek, előre szaladok egy picikét a Vigadó téren, hogyha szabad ilyeneket mondanom, de akkor a 25 év alatt és kapcsán ugye már vannak olyanok, akik rászoktak a Pagonyra, és most szoktatják a kicsiket. Leragadtam ennél a drogos kifejezésnél. Bocsánat.
2: Igen, igen, tehát 25 év az döbbenetesen nagy idő, igen, bizonyos szempontból, tehát hogy fölnőtt egy generáció egész biztosan, tehát hogy most már vannak olyanok valóban, akik már a saját gyereküket hozzák, tehát maguk is pagonyvásárlóként nőttek föl, pagonyolvasóként nőttek föl, és most már a gyerekeikkel jönnek vissza mondjuk egy könyveti dedikálásra. Voltak.
1: A dedikálás az ilyen grafológiai dolog, és akkor gyorsan én a rajzokra rátérnék. Agócs Iris jó voltából. Mire jó a krumpli? És én koszos kezeket említettem néhány perccel ezelőtt. Itt koszos zsebek is lesznek? Hát nem tudnak ezek a gyerekek tisztán maradni? Mindig krumpli kell, hogy legyen náluk?
2: Hát ez az a Irisnek már tényleg tulajdonképpen az 5. krumplis kötete, de ez most egy kicsit más. Tehát megjelent 4 nagy alakú rajzolja egy krumplit. Ezt talán sokan követték annó, akár még az Iris Facebook oldalán is, ez a Covid ideje alatt kezdődött ez a krumpli rajzolás. Tehát egyfelől egy kicsit töltsük el az időnket együtt értelmesen, másfelől benne van az a vágy az Iris részéről, hogy mindenki tud rajzolni, és akkor ő most segít is mindenkinek megtanulni rajzolni. És aztán ugye ez könyvformát öltött, ennek lett 4 része, aztán követte ezt a vonalból kimenni ér, aminek az alapfilozófiája ugyanez. Tehát, hogy mindenki.
1: Igen.
2: Tehát, hogy nagyon-nagyon belénk égtek azok a rajzórai dolgok, hogy ügyetlen vagy, hogy nem tudod, hogy maradj benne a vonalon, hogy ez hogy piros ló nincs, hogy ez egy, nem tudom, egy jármű, nem így néz ki.
1: Ami egy szabályrendszer, igen.
2: Ehhez képest az Iris felszabadítja ezt az egész alkotási folyamatot, ami szuper. Ez most az a címe, hogy zsebbe való krumpli rajzoló, ami most jelent meg, és ez tényleg elfér egy körülbelül, hát ha egy fal zsebben nem is, de egy nagyon pici táskában elfér, tehát ez most egy nagyon kis alakú, egy notesz tulajdonképpen, amit még nem jelent meg, mi noteszként emlegettük az egészet, és a mérete is olyan, mint egy kis notesz, tehát kicsit ugyanaz a szemlélete az egésznek, meg a gyakorlata is, csak egy jóval kisebb kötet, és bele lehet rajzolni, mert a többi az nem belerajzolós volt, hanem külön.
1: Igen.
2: Ez most notesz módra rajzolhatunk ezzel a krumpli rajzolóval, és nagyon-nagyon klassz utazáshoz, várakozáshoz, étteremben, orvosnál, és hát nem csak a rajzolásról szól, hanem tulajdonképpen a történetek és a történetmesélés erejéről, ami a a legfontosabb dolga szerintem az irodalomnak. Tehát itt úgy kell a gyereknek történetet alkotni, ahogy először is rajzold le magad, mert te leszel a főhős ebben a történetben, és a noteszen keresztül vedd körbe magad mindenféle, tehát tulajdonképpen igazából egy ilyen gyors talpaló ahhoz, hogy hogy is épül fel egy történet. Van egy főhős, van a főhős körött más karakterek, vannak helyszínek, van idő, tehát itt is lehet, elmehetünk a dinoszauruszok korába, vagy elmehetünk a jövőbe, tehát tulajdonképpen észrevétlenül még akár mondhatnám azt, hogy egy ilyen narratológiai és gyors talpaló is. A lényeg az, hogy rajzol, a gyerek rajzoljon történetet.
1: Fú, volt ebben azért egy komoly szó, amit most gyorsan átváltok tacskóra meg delfinre.
2: Legyen.
1: Mert úgy előre szaladtam, ugyanis ugye az ajánlás szerint Irisz könyvei 3 kötőjel 6 éveseknek szólnak, és akkor jön Panka, Pásztói Panka 2 kötőjel 5 éveseknek szóló Miért szalad a tenger a partra című zseniális műve. Fontos ezeket így kőbevésve meg és betartanunk?
2: Ja, hogy hánytól hány, nyilván nem, de amikor még nagyon régen, mondjuk 20 évvel ezelőtt nem írtunk rá semmit, akkor az több ellenállást szült.
1: Ja, jó.
2: Szóval, hogy ez mindig csak egy iránymutatás, hogy körülbelül a kiadó azt gondolja, vagy a szerző, illusztrátor azt gondolja, hogy körülbelül ez a korosztály, de hát a gyerekek nagyon-nagyon különbözőek, nem is annyira itt a 2-3-6, hanem inkább amikor már olvasni tudnak, és az önálló olvasás szinte annyira különböző, hogy valaki 10 évesen se tudja elolvasni, valaki meg nem tudom, 7 évesen el tudja olvasni az adott könyvet. De azért azt gondolom, hogy ez a Momo és Max, ami egy idei új sorozat, ez a második rész, az első rész az februárban jelent meg, azért ez tényleg ezt az óvodás korosztályt célozza meg, a nagyon kíváncsi, okos gyerekeket, akik mindent tudni akarnak a világ működéséről.
1: Egyel följebb, ha megengedi, akkor följebb lépek a Mami Kornissal, ami nagyon aktuális, nagyon bájos, és nagyon lányos. Jól érzem, hogy lányos?
2: Inkább anyukás.
1: Anyukás.
2: Én inkább azt mondanám.
1: Hölgyes.
2: Tehát, hogy
1: jó,
2: itt annyira nagyon följebb léptünk, hogy szinte az anyukákig léptünk föl. Tehát ez egy olyan verses mese, ami egyszerre szól gyerekeknek és anyukáknak, de azért van egy olyan érzésünk, hogy a mély rétegeit és a humorát és az iróniáját azt az anyukák értik, és az a rövid visszajelzés alapján, mint hogy nemrég jelent meg, úgy hallottuk, hogy ezt meg anyukák között és anyukák közösségében nagy sikert ez a könyv.
1: Én meg itt sohajtozok. Nena Julianna Szercabó Dorottya művéről van szó, amikor a Mami Kornisra térünk, de nagyon jó, hogy Eszter így segít nekem, és az anyukákat hozta elő, vagy Széna Bogit, vagy az Anyák napi pikniket, Bodor Pannának, Fodor Anikónak köszönhetően. Ez igazi képeskönyv, elbeszélhető képeskönyv, és itt jön az igazi kérdés, Eszter. Ki mesél a gyerekeknek? Van valami fölmérés? Anyuka, apuka, nagy szülők?
2: Szülők mesélnek a gyerekeknek. Nyilván az óvodában is mesélnek egyébként a gyerekeknek.
1: Jó.
2: Nagyon sok olyan gyerek van, aki nem kap otthon mesét, de a többség, és akik a könyveket vásárolják, és akik tulajdonképpen a pagony célközönsége, mert hát építhetünk, de azért alapvetően nekünk az olvasó családok a célközönségünk, de hát reméljük, hogy amúgy rá tudunk szoktatni olyanokat is az olvasásra, akik amúgy nem olvasnának, de hogy egyértelműen a szülők, szerintem mostanában apuka épp annyira fontos ebben, mint az anyuka, ebben a mesélős rítusban.
1: Értettem.
2: És szerintem egyébként Magyarországon ebben elég jól állunk. Én most nem tudok pontos adatokat mondani, de nagyon sokan, ha máskor nem is, és mondjuk ha napközben nem is olvasnak, vagy nem nézegetnek könyvet, az esti mesélésnek a rítusa az itthon nagyon-nagyon működik. És akkor vannak ilyen nagyon-nagyon olvasós családok, és olyanok is vannak, akik mondjuk maguk nem olvasnak, felnőttként felnőtt irodalmat, de valamiért a gyereküknek mégis fontosnak érzik. Mert hát ugye egy gyereknek nem úgy olvas a gyerek, és nem úgy olvasunk a gyereknek, ahogy magunknak, tehát mindent sokszor, mindent 15-ször, 20-szor, amit szeret a kisgyerek, azt tényleg unos, untalan és újra, tehát hogy az adja azt a biztonságérzetet, amit felnőttként nem kell, hogy elolvastuk a regényt és újra kezdjük. De érdekes módon tudom, hogy mondjuk kamaszok is tudnak ilyeneket csinálni, hogy elolvassák a Harry Potter összest, és utána előről kezdjük. Tehát, hogy valamiért ezekben a világokban lenni az biztonság.
1: Mondtam én, hogy lesz ebben pszichológia, pedig tulajdonképpen könyvhét, gyereknapok és a 25 éves pagony kapcsán beszélgetek, és van szerencsém nekem beszélgetni Kovács Eszterrel, a pagony főszerkesztőjével. Eszter, egy pici türelmet kérnék szépen, mert Chopin itt nagyon be akarja tenni az összes kezét egy pici, egy perc keringővel, tényleg egy perc, 40 másodperc, és már előre megígélem, hogy lesz Rumini, mert hatalmas tövegek tiltakoznak itt, hogy miért nincs már Rumini, lesz Rumini, jó? Úgyhogy ezt már mindenkinek. Kovács Eszterrel várunk egy másodpercet csak.

0: Klasszik Rádió 92.1. június 11-én könyvekről beszélgetünk apróbbaknak, nagyobbaknak, családoknak. A 25 éves Pagony kiadó jóvoltából érkeznek a könyvek, amiket a 97. ünnepi könyvét kapcsolatban, Jézusom, ennyi szám, de szóval önök elé tárunk a főszerkesztővel, Kovács Eszterrel. Köszönöm a türelmét, és nagyon szépen köszönöm, hogy nyilván fotózni fogja azt az iszonyatos tömeget, ami egy jó kis rumini dedikáláson lesz majd, és van mindig Ruminiből sosem elég, Bergöditból sosem elég, Rátkai Kornél pedig biztos mosolyog majd a szelfit kérő fiatalokon. Van új Rumini, ugye? Ezt ígértem.
1: Igen, bocsánat, közben elment a hangom. Szóval az egy dolog, hogy a Pagony 25 éves, a Rumini viszont 20. Tehát idén ünnepeljük a Rumini 20. születésnapját, és hát hála Istennek, hogy 20 éve folyamatosan, hol évente, hol két évente, de hogy folyamatosan jönnek a különböző ruminik, a nagyregények, a kisregények, a most én olvasok történetek. Uh-huh. Most a Rumini a füstölgő tengeren, ami most megjelent könyvhétre, az úgynevezett Rumini sorozatnak a tagja, tehát ez tulajdonképpen egy kisregény. Beszéltünk arról, hogy hány éveseknek, ezt mi azt gondoljuk, hogy önállóan olvasó gyerekek el tudják már mondjuk 8-10 évesen el tudják egyedül olvasni, de természetesen föl is lehet olvasni, de ez minden esetre egy lélegzetvétel könnyebb, tehát hogy az egésznek a cselekménye, a sztoria, de ugyanolyan izgalmas, meg ugyanabban a világban játszódik, és sokkal több benne és színes kép van Rátkai Kornél jóvoltából, és van a nagy sorozat, a nagy igazi, hagyományos rumini sorozat Kálmán Anna rajzaival, abból is fog jönni egy új rész idén, úgyhogy ez majd erre visszatérhetünk ősszel, szeptemberre, Kálmán Anna rajzaival, az is már elkészült, tehát Annánál van és ő rajzolja, de igen, ahogy mondta, a Ruminiből sosem elég, mindig sok emberre számítunk, és hát a Judit fantasztikus.
0: És az is fantasztikus, hogy Eszter mennyire tudja, hogy mit akarok kérdezni, és egy picit kiemelte a vizualitást, meg a képeket, én pedig előjövök a Farbával és Munkácsi Mihállyal. Ez már ugye a Pagony és a Nemzeti Galéria közös sorozatának harmadik része lesz. Nagy siker? Értik?
1: Sajnos nem elég nagy siker, pedig rettentő büszkék vagyunk rá, és nagyon fontosnak gondolom. Uh-huh. Hát ugye azt tudjuk jól, hogy pont a művészettörténet oktatást azt közben megszüntették, reméljük majd visszajöhet, de ez egyébként nem is a gimnazistáknak van, hanem talán egy kicsit kisebbeknek, mint felső tagozatosoknak. Az első megjelent kötet Színyei Mercsepáról szólt, a második Csontváriról, most a harmadik Munkácsiról, és hogy ez, tudom, hogy egy nagyon elcsépelt szó, hogy hiánypótló, de hát hogy ez azért hiánypótló, mert egyszerűen ilyen nincs. Nem volt Magyarországon, hogy magyar festőkről szóló, ismeretterjesztő sorozat gyerekeknek. Tehát ez minden nemzetnek a gyerekkönyv kiadásában megvan, és nekünk is, tehát magyarul is lehet kapni nagyon sok képzőművészettel kapcsolatos ismeretterjesztő könyvet, de azok általában inkább vagy külföldi könyvek fordításai, nyilván nem magyar képanyagra fókuszálva, illetőleg valamikor 15-20 évvel ezelőtt volt egy fantasztikus sorozat, amit a Két Egér adott ki, de azok nem egy-egy szerzőköré vagy festőköré csoportosultak, hanem inkább olyan motívumok. Hihetetlen jó volt, tényleg, de az már rég volt, és már rég nem kapható. És akkor mi a Magyar Nemzeti Galériával összeülve arra jutottunk, hogy csináljunk egy ilyet, mert ez annyira alap dolog. És hát a galériára bíztuk magunkat, hogy ők azt mondták, hogy a legnépszerűbb magyar festő például Színyei. Tehát, hogy a Színyei kiállítás van, arra jönnek a legtöbben. De hát nagyon-nagyon szépek a könyvek, nagyon gyerekbarátak, nagyon viccesek is szerintem. Mind a három kötetben van egy-egy kis figura, aki segít eligazodni a képekben. Mind
0: Most
1: a három
0: egy ló.
1: Igen, tehát mindig az adott festőnek a festményéből lép elő valaki. A Csontvárinál például egy teve volt, a Színyeinél meg egy ilyen foxi kutya. Szóval, hogy én ezt tényleg nagyon ajánlom iskoláknak is, rajzórákra is ajánlom, és hát természetesen akik, mert múzeumban azért valamennyire járnak az emberek, szóval, hogy ez egy olyan alapműveltség, én azt gondolom. Mi nagyon örülünk ennek a sorozatnak, és hát reméljük, hogy majd tényleg úgy hozza az idő, hogy szeretni fogják. Szóval mi nem álltunk meg, azért folytattuk, hogy de még egy részt, még egy részt.
0: Nyilván a mi hallgatóink nagyon unják, amikor én mondom magamra, hogy boomer vagyok, meg élemedettebb korú, meg én már aztán itt rendszereken átívelő vagyok. Mészői Ágnes Ügynökök és úttörők című könyvéhez gyűjtöm össze a bátorságot. Az abszolút töri sorozat az rendben van, azt nagyon szeretjük, nekem ez túl közeli, és én egy picikét így már nagyszülőként félek. Kell-e félni ettől a korszaktól, amit Mészői
1: Ágnes? Ugye, hogy milyen érdekes, hogy az embernek az ifjúkora, meg gyerekkora már történelem és abszolút töri sorozatban kerül bele. Igen, ezzel meg kellett barátkozni nekünk is, de hát a szerzőnőnek, Mészői Áginak is ez a ifjúkora. Hát ez tehát ha most mondtam, hogy mennyire büszke vagyok a sorozatra, a festőkkel, de ez meg pláne egy olyan sorozat, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, írtó fontosnak tartom. Ez egy olyan sorozat az abszolút töri, ami a magyar történelem nagy és kevésbé nagy eseményeit dolgozza föl. Ez tényleg nagyoknak van, ezt régebben kisebbeknek ajánlottuk, úgy indult, hogy 9, 12 vagy 10 plusz, de igazából ez 12 plusz, 14 plusz, ezek hosszú, 3-400 oldalas regények, és különböző szerzők írják, különböző történetek, csak olyan tulajdonképpen, mint egy tévés sorozat, hogy az annyi a közös benne, és ezt minden szerzőnek be kell tartani, hogy van egy mai iskolai osztály, és ebből az osztályból gyerekek kettesével, hármasával az iskola udvarán álló nagy fa, amiről kiderül, hogy egy időutazó fa segítségével különböző korokba mennek vissza. És az Áginak ez már a sorozaton belül egyébként a harmadik regénye, tehát ő már Korvin Mátyáshoz is vitt minket, meg a három részre szakadt Magyarországra, és ehhez képest most 1983-ban. Hogy miért ezt választotta? Azt említette, hogy lesznek a könyvhéten programok, szombaton este 6-kor lesz a Vigadótéri színpadon egy beszélgetés Mészői Ágival, és egy másik könyvvel, ami szintén a rendszerváltás környékén játszódik, nagyon érdekes, hogy most kettő ilyen is lett egyszerre. Szóval ezt a kérdést én fogok egyébként beszélgetni, föl akarom én is tenni, hogy miért 83, és miért nem mondjuk a kiemeltebb 89.
0: Amivel Szentendrei Judit könyve foglalkozik majd, igen.
1: Amivel Judit könyve foglalkozott, de hát azért már 83-ban is nagyon sok minden érződik abból, ugye, ahogy az Ági, én nem is tudom, hogy van-e ilyen, hogy a demokratikus ellenzék történetét egyáltalán, hogy regénybe kerül, és ráadásul mindezeken felül egy gyerekregénybe, tehát, hogy mondtam már ma a Mami Kornisnál, hogy az eléggé a felnőtteknek is szól, anyukáknak is szól. Hát ha valami, akkor az Ügynökök és úttörők, illetve a Szentendrei Judit közelebb, mint gondolnám című könyve, azt hiszem, hogy annak a generációnak, aki a 80-as években volt gyerek, vagy ifjú, hát nagyon-nagyon, mindenki nagyon jól fog szórakozni és magára ismerni. Tehát Áginál egy teljes zánkai nyaralás, tehát megvan ez a nosztalgia faktor, de aztán sokkal több lesz annál, mint hogy nosztalgia. És én szerintem ezt komolyan mondom, hogy ezt utána kéne nézni, de úgy hirtelenében nem tudom, hogy a Dunakörről, a Bős-Nagymarosról, hogy ezek beemelődnek egyáltalán egy fikcióba, ez szerintem nagyon fontos. És hát ez az abszolút töri sorozat, ez olyan történelmi eseményeket emel tulajdonképpen középpontba, amelyeket először azt gondoltuk, hogy segítse az iskolai oktatás. De hát aztán azt gondolom, hogy egy kicsit olyanok is belekerülnek, amik egyszerűen nem jut idő az iskolai oktatásban, vagy nincs is akarat, például Mitya Luzsányi Mónikának a Gaudiopolisza, miről nagyon sokan felnőtt emberek se tudják, hogy ez mi, és hogy létezett a második világháború után, ugye ez a gyerekköztársaság Sztejó Gábor vezetésével, tehát van egy Gaudiopolis része is ennek az abszolút törinek, úgyhogy ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és mivel mindig a jelenből indulnak, és van benne ez az időutazós geg, emiatt mindig benne van ez a folyamatos összehasonlítás, tehát nem pusztán egy történelmi regény, hanem mivel a főszereplők mindig a mából mennek, folyamatosan ott van, hogy mi volt másképp, mi az, ami ma így van, és akkor úgy van, hogy ma egy 14 éves egy gyerek, és a Korvin János pedig egy felnőtt ember volt 14 évesen. Szóval, hogy nagyon izgalmas az egész, és nagy-nagy kutató munkát igényel. Hát az Ági részéről, ami ez különösképpen érdekes szerintem, ugye itt a többinél nyilván, hogy nem tud senkivel beszélni, de itt magukkal a főszereplőkkel élőben tudott beszélni, tehát Varga Jánossal, Serfőző Magdolnával, Hegedűs Judittal. Igen, szóval, hogy ez egy különösen...
0: És közben a mi korosztályunk emlékszik vissza ezekre az arcokra, nevekre, mit pontosan tette, igen, és valahogy akkor ezt át kéne adni. Szentendrei Judit kötetéről csak annyit, az pedig a közelebb, mint gondoltam, 1989-es a napló, amit megért anyuka, most pedig jól Panni is elolvassa és szembesül.
1: És Panni is írja az ő naplóját, ez párhuzamosan egymás mellett megy egy 2025-ös és egy 1989-es napló. És a kérdés az tulajdonképpen tényleg mindkettőben, hogy mennyire van közel ez az egész, hogy mennyire van távol, és mennyire érthetjük meg egymást egy előző generációval. Nagyon izgalmas. Talán az a tanulsága szerintem, hogy több a közös, mint gondolnánk elsőre.
0: Pedig félelemmel kezdtem az első kérdés, de legyen akkor ez a közösség. Hú, de szép szó ez. Én már beszélgethettem Grancsa Gergellyel tavaly, egészen fura szavakat használt, jött a young adult kifejezéssel, amit nem tudok életkorban besorolni, de ezek a fiatalok azok, akiktől az ember általában fél, meg nem mer bemenni a szobájukba, és nem mondtam nemet, ami egy novella gyűjtemény, ez pont nekik szól, vagy tőlük szól, vagy hogy kell elképzelni?
1: Nem, inkább nekik, hát ez a fiatal felnőtt, tehát igazából ez, ami már nem ifjúsági, tehát az ifjúságinak mondjuk a 14 éves korig, tehát ez a kamasz, vagy nem tudom, és a young adult az viszont nagyon ki van tolódva, tehát hogy az mondjuk 15-16 éves kortól 20, akár 30 éves korig, tehát ez a fiatal felnőtt, aki nem is annyira életkor szerintem, inkább mint élethelyzet, ugye manapság, nem tudom, hát 30 éves korukban is nagyon sokan még azt keresik, hogy kik legyenek, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek.
0: Igen.
1: Keresik önmagukat, keresik a pályájukat, keresik a párjukat, tehát ez a young adult. És hát a szerzők sokszor ugyanebbe a korosztályba sorolódnak, de sokszor nem. Szóval sokszor a szerzők mondjuk már rendes, igazi felnőtt emberek, de akiket a novellák megszólítanak, azok meg ennek a korosztálynak a tagja, és ez is egy kedvelt korosztály egyébként a Pagonynál, csak ezeket a kiadványainkat már tilos az ának nevezzük, így például a Grancsa Gergő kötetét is, ez a Nem mondtam nemet, ami azt a kérdést járja körül tulajdonképpen, tehát ez volt a kérés a szerzőkhöz, hogy de nem tudom másképp mondani, mint a cím, hogy olyan esetekről, dolgokról velük megtörtént. Tehát, hogy ez legyen a téma, hogy nem mondtam nemet, de innentől kezdve bármi lehet, és az ember úgy hajlamos első körben csak szexuális dologra gondolni, pláne ezekkel a zaklatásokkal terhes időben, hogy nem mondtam nemet, és nyilván van olyan, ami tényleg erről szól, de azért elég sok mindennel kapcsolatban felmerülhet ez a kérdés, hogy nemet mondani, hogy mikor kell és lehet, és kell és nem tudtam nemet mondani. Úgyhogy ez tényleg fiatal felnőtteknek gondoljuk. Minden évben tulajdonképpen a Gergő előáll egy ilyen novella antológiával, és mindig nagyon érdekes és aktuális és nagyon kortárs témákat jár körül.
0: Tudom, hogy a zseblámpás könyveket is kellett volna mondanom, tudom, hogy a Cseresznyeliget sorozatot Weber Anikótól kellett volna mondanom, de úgyis a vége az Eszter nagyon jól tudja, hogy ez az összetörős, összeragasztós antológia, vagy nem tudom, 121 vers, ami összetöri, összeragasztja a szívedet. Szabad-e így, hát pláne egy ilyen terhelt magyar néplélekkel bánni?
1: Milyen értelemben szabad?
0: Hát, hogy mi összetörni azt aztán nagyon tudunk.
1: Igen, de hát sokszor azért, ez most ugyanazt tudom mondani, mint az előző könyvre, a Nem mondtam nemetre, hogy egyrészt a korosztály szintén ez a young adult, de azt mondom, hogy itt még inkább, tehát hogy ez felnőtt könyv is.
0: Fölfelé
1: lett,
0: nyitott, vagy, tehát, igen.
1: Igen. Péceli Dóra szerkesztette egyébként. Én itt például eredetileg, mert ugye ezt nem én csináltam, hanem a Péceli Dóra, én azt gondoltam, hogy ez egy mindenestül egy szerelmes antológia lesz, és én eleinte így értettem, hogy versek, amik összetörik a szíved, és amelyek összeragasztják.
0: És nem?
1: És nem, egyáltalán nem. Csak tehát ahogyan nem mondtam nemet, úgy ez is egyáltalán, tehát tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy versek a boldogságról, és versek a boldogtalanságról. Ennél, mivel beszéltünk a vizualitásról, és tudom, hogy rádióban vagyunk, de ennél a kötetnél különösen kiemelném a vizualitást. Kriszbó művész nevű képzőművész csinálta az egész tipográfiát és az illusztrációkat. Ez két oldalról lehet ezt a könyvet olvasni. Az egészet úgy kell elképzelni, hogy egy piros-fekete kötet. Az egyik oldalon egy piros borító, a másik oldalról egy fekete, összetöri, összeragasztja. összesen van benne 121 vers, a közepén összeér, tehát az ugye az egyik oldalon, tehát fejjel lefele van, és a középen egy kosztolányi verssel, ami kétszer is szerepel benne, ott oldalra kell fordítani a könyvet, tehát egy vizuálisan egy elképesztő koncepciózus, gyönyörű könyvtárgy, szerintem. Pirossal vannak írva a versek, és feketével vannak írva a versek, és hát nagyon érdekes így egybeolvasni őket, egybelátni őket, és a Dóra szokásához híven, tehát egy olyan, mert a Gergő mindig portás szövegeket.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ma élő fiatal, vagy nem annyira fiatal, de ma élő szerzőktől kér. De a Dóra pedig egy olyan spektrumot, tehát, hogy ő a 17. századi szerzőktől kezdve válogat. Tehát ő nem felkér, ő válogat. És az egész magyar költészet, és ebből válogat össze, egy mindig nagyon koherens, de nagyon érdekes dolgokat találunk mindig a Dóra válogatásaiban. Tehát jól ismert verseket ugyanúgy, mint soha nem látott, és megdöbbentő verseket. Szóval, hogy ez egy nagyon komoly, nagyon gyönyörű könyv.
0: Egyébként pedig Kriszbai Gergely grafikusról van szó, egy szentendrei fiúról, már elnézést itt a... De hát egy fiatalról. Nagyon szépen köszönöm, és egyáltalán nem az életkor miatt hozom elő, hogy ugye Marék Veronika lesz, és ott lesz, és mosolyog, és aláír, és...
1: Hogyne, most azért, mert erre a könyvhétre éppen nem készült el új könyve, az így alakult, de dedikálni természetesen ő mindig. Mindig jön, mindig vele kezdődik tulajdonképpen szombat 10, vasárnap 10. Ez a két időpont, amikor a Veronikát mindig meg lehet találni a Dunakorzon, vagy a Pagony, vagy a Móra standjánál.
0: Én ugye egyszer kívánok boldog születésnapot, ami egész évre szól, és akkor ősszel újra kell beszélgetnünk.
1: Igen.
0: Másrészt pedig egy jó szülői tanácsot kérek szépen, amikor mindenki dobná el az iskolatáskát, meg az összes könyvet, meg amiben betű és szám van. Van egy jó mondat? Van valami jó szlogen? Vagy van valami, amivel nyáron is olvasásra lehet csábítani a nálam is kisebbeket?
1: Hát... Szlogen nincs, a Pagony szlogenjét azt sokszor szoktam mondani, mert azt jó szlogennek tartom, hogy nagyra tartjuk a kicsiket. Tehát tulajdonképpen ebbe az is benne van, hogy tartsuk annyira nagyra, hogy döntse el, hogy ő most akar-e olvasni nyáron, vagy sem. Az is lehet, hogy most felnőttként is hány könyvet szoktam venni én is a könyvhéten, és nem rögtön nyáron olvasom el, hanem lehet, hogy csak jövőre.
0: Jogos.
1: Hagyjuk válogatni a gyerekeket, hagyjuk, hogy ő válasszon, és nem egyszerűen tényleg nem hiszem, hogy ne találna minden gyerek. Nem is csak a Pagony, hanem a hatalmas gyerekkönyv kínálatból most olyat a könyvhéten, ami tetszik neki. És igen, tehát vegyük őket komolyan, ha tetszik neki, és nekünk nem tetszik, attól még szerintem a gyerek nyugodtan választhatja. Hadd válasszon ő, ez lenne a mondat, amit mondok.
0: Köszönöm szépen a szabadságot, amit én keretezni akartam, de hál' Istennek a könyvek meg a gondolatok kitörnek belőle. Hú, milyen lírai gondolatok ezek. Pedig Kovács Eszterrel, a Pagony főszerkesztőjével egy normális könyvhétről, gyereknapokról és a 25 éves Pagonyról beszélgethettem, amit nagyon-nagyon szépen köszönök.
1: Hát én köszönöm.
0: És jó olvasást kívánok akkor.
1: Köszönöm. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.
0: És jó dedikálást kívánok. Még csak annyit. Köszönöm, viszontlátásra. Minden jót. Köszönöm, tehát akkor ma indul a 97. ünnepi könyvhét, már megelőlegeztem, hogy itt a programok kapcsán lesz mindenféle beszélgetés, Dávid Szalai nyitja meg, aztán vele lehet később hallatni egy jó beszélgetést a fordítóval, a Test című regényéről, és még tele a ház jó programokkal, könyvekkel, mert olvasni jó, meg zenét hallgatni is jó. Az én korosztályom nagyon sokat gondol az alattunk levő korosztályról, úgyhogy most valamiféle ilyen Grindelwaldos, Dumbledore-os zene következik, James Newton Howard-tól. Ez egy rendkívül népszerű muzsika itt nálunk, és rendkívül jó is, valljuk be őszintén, akármit gondol az én generációm. Ne gondolkodjon, válassza a klasszik nyitányt, a könnyedséget és a nyugalmat június 11-én, csütörtökön is.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. június 11-én egy csütörtökön. Van még hátra picivel több mint 9 percünk a 9 órás hírekig, de nem a számok misztikumában tévedünk el, hanem a kövekében, az ásványokében, és nagy szeretettel hívom fel a figyelmet egy rendkívül csillogó, érdekes, picit tudományos, nagyon játékos eseményre. Ez bizony a 21. lelkes ásványbörze, a helyszín a MOM Sport lesz ezen a hétvégén. Geológiát ígérhetünk mindenkinek, de nem kell ennyire komolyan gondolni a tudományra, ez inkább a kicsikkel való megismertetés, a nagyokkal való megszerettetés, és mindenféle játék. Mert hogy tényleg lesz interaktív játszóház, meg aranymosás, meg kígyó simogatás, de az is fontos, hogyha valaki egyszerűen csak sétálni szeret, mondjuk a Dunaparton, mondjuk az ország gyönyörű tájain, és ott talál egy követ, kavicsot hívjuk most ezeket így, nyugodtan elviheti, hiszen minden lelkes ásvány börzén az ingyenes meghatározás, úgymond az elmondása annak, hogy mik azok a kövek, és egyébként még mindenféle okosság, hogy miért van ott, miért szeretjük. Nos, ez jár, tehát a drágakő határozás az alap, az ásvány határozás is, a különböző előadások, a bonsai kiállítás, a 3D vetítés barlangokról, ahol csillogó ásványok vannak a világ minden részén, valamint magángyűjtők ősmaradvány gyűjteményéből is lesz kiállítás a megkövült természet címmel. Földtudományos játszóház, az a bizonyos játszóház, amit javaslok nem csak fiúknak, és nem csak kalapácsos fiúknak, úgyhogy mindenkit, az egész családot vár, 2000 négyzetméteren több mint 100 hazai és külföldi kiállító, különleges élményekkel, és ne felejtsék el, hogy a kígyó simogatást komolyan mondtam, meg az aranymosást is komolyan mondtam, de itt tulajdonképpen játékosan vezetik be a kíváncsiskodókat abba, hogy egy picit többet tudjanak a minket körülvevő világról, hiszen gondoljanak bele, ahol nem aszfalt van, vagy nem beton van, bár az is kapcsolódik természetesen kemény dolgokhoz, ott körülvesznek minket kövek, ásványok és gyönyörűségek, és majd meghallgathatják az előadásokon, hogy milyen nagy szeretettel beszélnek például a saját gyűjteményeikről. Az biztos, hogy Olá Róbert is ott lesz, geográfus, történész, a Francia Ásványtani és Kristálytani Társaság tagja. Ő a zafírokkal esett szerelembe, de nagyon sok ásványjal lehet szerelembe esni. Ezek szerint ne felejtsék el a hétvégi helyszínt a MOM Sportban. Ez a 21. lelkes ásványbörze, és nem játszunk a nevekkel, de a lelkes jelen esetben nem egy melléknév, hanem bizony egy családot, egy tudományos családot jelent, akik szívükön és kalapácsukon viselik az ásványok sorsát és a geológiát. Na, legyünk ennyire komolyak. Két filmzene, aztán pedig hírek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Változékony idő lesz, befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg. Nyílt napot szervez a BKV szombaton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahrainban és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök most bejelentette a tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, Belgrád a szerb állami ellenőrzés biztosítására 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdonrészből, ha a MOL-nak sikerül megegyezni az eladásról az orosz vállalattal. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenni a NISZ orosz tulajdonrészét, mert ezzel elkerülhetőek Washington energetikai szankciói. Rendkívüli forrást kapnak a klímaberendezések javítására a kórházak, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kabinet 3,4 milliárd forint támogatásról döntött. A kormányfő beszámolt arról is, hogy a kormányülésen egyeztetett

0: Magyarországon élő 59 éves ukrán férfiát, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Délelőtt keleten, napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Martinász utcában a Völgy utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, illetve a Megyeri úton a Váci útnál. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Aki szokás szerint nagyon nagy szeretettel köszönti a kedves hallgatókat június 11-én, amikor a barnabások, a barabások, a barangok, a ballók, a barnák és még nagyon sokan ünnepelhetik név napjukat, és természetesen ezen a napon az egyik legfontosabb történés, hogy 1982-ben bemutatták az E.T. a Földön kívülit, köszönhetően Steven Spielbergnek, aki nem szállt le a témáról és a mai napig foglalkozik vele. Most fut a mozikban újra egy filmje, ugyanebben a témakörben jönnek, mi itt vagyunk, barátság, nem barátság, pedig az elsődleges dolgunk, és akkor most előjön belőlem a rendkívül okos ember, hogy magunkkal legyünk jóban, ismerjük a természetünket, akár ufók nélkül is, a természete vitamin bombája pedig most virágzik, itt az azt jelenti, hogy mindenhol érezhetően, vagyis nyakunkon a bodza szezon, ami a C-vitamin miatt nagyon fontos, ami a vértisztítás miatt nagyon fontos, ami majd az augusztus végén, szeptemberben születelhető fekete, bogyós gyümölcs, illetve a benne lévő mindenféle antioxidánsok miatt, illetve segítő színanyagok miatt nagyon fontos. Ehhez a témához nem értek, remélem értik, hogy emiatt van az a makogás. Én leragadtam a bodza szörpnél, úgyhogy erről is faggatom majd dr. Németh Csaba élelmiszermérnök címzetes egyetemi tanárt. Minden, ami bodza, de most énekeljük együtt, hogy bodza, virágból, nem kell énekelni, az viszont biztos, hogy a lassan ránk támadó vakáció miatt föl kell készülni a jó válaszokra. Mármint, hogyha kapunk jó kérdéseket az apróságoktól, akkor arra nyugodtan, türelmesen és kifejtően kell válaszolni. Nem szabad azt mondani, hogy kérdezz meg anyát, ő sokkal jobban tudja. És például ezért is jó, amikor én az önök figyelmébe ajánlom a 21. lelkes ásványbörzét a MOM Sportban, na ott megkapják a választ a gyerekek, elengedhetők, nyugalom, nem lesz kalapács, illetve szakavatott, kezekben lesz kalapács, addig apuka kígyót is simogathat, vagy melengethet a keblén, de szerintem ez valami mást jelent, úgyhogy folytassunk inkább zenével, könnyedén és nyugodtan, aztán pedig átveszi az uralmat, itt a Klasszik Nyitány.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus. Szükséglet.
1: Ez annyira líraian hangzott, hogy rögtön hozzászólnék és ki is egészíteném, nem csak magunkra kell figyelni, hanem a természetre is. Velem szemben erre azonnal bólogat dr. Németh Csaba, élelmiszermérnökként ismertelek meg, egyetemi tanárként is kellene beszélgetnünk, de egyszerűen csak egy olyan emberrel beszélgethetek, aki tisztában van a természettel, a természetnek a ránk gyakorolt hatásaival, és én itt már több mint egy órája ígérem a hallgatóknak, hogy bodzázni fogunk. Amiről te beszélsz, bodza, rengeteg vitaminnal, antioxidánssal, meg nyilván olyan dologgal, amit nem fogok érteni. Az a bodza, amivel találkozhatok az utcán, a megállóban, a bárhol?
2: Így van, köszönöm szépen, hogy lettek, és jó reggelt. És az az érdekesség a bodzának, hogy ugye több bodza szezon is van, és most, aminek ugye a vége feléhez közeledünk, az a bodza virágnak a szezonja, tehát, hogy ami egy nagyon értékes alapanyag, mint gasztronómiai szempontból, egyébként gyógynövényként is, ugyan nátha, influenza, gyulladás csökkentőként sokszor ismert. Majd később bejön, hogy ez egy bogyós gyümölcs. Azt hiszem Magyarországon statisztikailag a legnagyobb mennyiségben termelt bogyó a bodzához köthető.
1: Az és a fekete pici?
2: Így van, ez a fekete bodza, amit ugye étkezési célra használunk. Egyébként ebből hatalmas ültetvények vannak Vas, Zala, Somogy megyébe, meg északon Heves megyébe, de ugye mi leginkább úgy találkozhatunk vele lépten nyomon, hogy tényleg a buszmegállókban, erdőkben. Én nekem például abszolút újdonság volt, hogy a mi kertünkben is van, illetve a környezetemben nagyon-nagyon sok helyen van. Ugye, és talán a bodzára olyan szempontból is így felhívnám a figyelmet a bodza virágra is ebben az időpontban, hogy így imádunk szóba beszélni arról, hogy a fenntarthatóság jegyében és a változatos étrend jegyében mindig a szezonális helyi finomságokat fogyasztjuk, és ugyanúgy, hogy mondjuk van egy medvehagyma szezon, van egy bodzavirág szezon, egy bodza szezon, és akkor ilyenkor érdemes nyitott szemmel járni, és akár tényleg megkóstolni ezeket a finomságokat.
1: Törjön elő belőled a mérnök, és magyarázd meg, meg a tudomány, hogy mi van benne, mitől jó.
2: Igen, gyakorlatilag magában a bodzavirág, ugye teli van antioxidánsokkal, teli van gyulladáscsökkentővel, pont ez, amit például serkenti, például a kiizadjuk mondjuk a magunkból a lázat, tehát ugye, és illetve a gyulladáscsökkentő az ordugulásnál, a náthára, a influenza tüneteinek enyhítésére nagyon jó. Egyébként a bodzának az ízét és az egész értékes részét ugye a virágban tartó virágpor adja, és éppen ezért ugye azt is szokták javasolni, hogy amikor mondjuk pont hogy minden pozitív hatást és gasztroélményt átélhessünk, hogy nem érdemes eső után szedni a bodzavirágot, mert az kimoshatja a virágport belőle, tehát hogy inkább akkor várni kell, illetve száraz időben, illetve ugye pont ezért, mert kimosódhat belőle a virágpor, és ezeket a hasznos dolgokat kevésbé élhetjük át vele, ezért nem is lehet igazán így tisztítani a mosással. Éppen nagyon fontos, hogy pont mondjuk, ha lehet, akkor ne busz megállóba szerezzük. De gyönyörködni akkor is lehet benne, meg nem is mondom azt, hogy
1: megillatolni,
2: meg nem is mondom, hogy megint az, hogy a busz megálló az mennyire forgalmas, ugye, tehát a vidéken vannak busz megálló, akkor ezt bátran azért be lehetne vállalni, de hogy tényleg, ha mondjuk egy erdei, vagy egy ilyen kicsit ilyen csendesebb helyen tudjuk beszerezni, és ha nem mossuk le, akkor meg tényleg gyakorlatilag még biztonságosabbnak, még előnyösebbnek tekinthető.
1: Ami minden gyereknek, meg nekem is először eszembe jut, az a bodza szörp, ami nyilván, ha nem túl sok hozzáadott cukor van, az is egy egészséges dolog. Az az illat, az az íz a bodzáé, ami az én nyelvemen van?
2: Így van, az abszolút ez a bodzavirágnak az íze. Egyébként nem olyan, ezt szokták mondani, hogy a bodzaszörp az akkora jó, hogyha minél több bodzavirág van benne, és minél több cukor. Nyilván ezt mondjuk eritrittel lehet ugye fokozni. De egyébként azt is szokták mondani, hogy most én elmondtam, hogy a fenntarthatóság egyéb érdemes minél inkább itt a bodzavirág szezont mondjuk kihasználni, de ezt tényleg a bodzát szoktuk azonosítani a tavasz illatával, a tavasz ízével, és pont ott egy beszélgetés, amikor a bodza az egy nagyon közkedvelt íz és illat, tehát például nagyon szeretjük mondjuk, vagy nagyon egyedi a bodza, mert a levendulája is, de mondjuk egy levendula az sokkal kevésbé mindenki számára fogyasztható. Egy levendulás sütemény, egy bodzás az mindenképpen. És éppen ezért viszont, ha még ezt a tavasz illatot mondjuk és ízt télen ősszel is át szeretnénk élni, azért itt van a bodzavirág tartósítására a módszerek. Az egyik az, hogy mondjuk egy hűvösebb, nem hűvös, inkább árnyékos, de meleg helyen kiszárítjuk, úgyhogy virággal lefelé, és egy papírlapon, igen. És akkor gyakorlatilag a megszáradt bodzavirág az mondjuk egy papírtasakba, üvegbe hosszú ideig eltartható, akár egy teakészítéshez, vagy akár ezt oda tenni steményekhez. A másik, meg pont amikor mondtam, hogy a víz az kioldja ugye az aromákat, hogy nagyon, nagyon közkedvelt lett mostanában a bodza zselé, és mert tudom, hogy szereted a recepteket, igen, egyébként, igen. Hogy ennek egy egyik ilyen nagyon kedvelt, és akár cukormentes, és minden adalékanyagtól mentes, egyébként most hozzáadott cukormentes, mert valaki rám kapint, amikor egy két napig citromos vízben áztatod a bodza virágokat, utána hozzáreszelsz almát, tehát a héjától megtisztott almát, és ezt felforralod, és a felforralás után, amikor az alma már megpult, akkor összeturmixolod, és egyébként meg ilyen dzsemfixálót ugye eritrittel elkeversz, és hozzáadod újra, ezt is hozzáadod, és utána ezt újra felforralod, és mondjuk egy ilyen üvegbe beleteszed, egy annyira finom bodza erős bodza aromás zselét kapsz, ami akár tényleg egy túrótorta megbonításához, bármihez alkalmas lehet.
1: Azért jó Csabával beszélgetni, mert akkor nem kell most jönnöm a szaponinokkal, a klorogénsavval, a ciánglikoziddal, a flavonoidokkal, hanem azt ígérhetem meg a kedves hallgatóknak, hogy folytatjuk még remek bodza receptekkel. Egy kis zenei türelmet kérnék szépen, ifjabb Johann Strauss úgy gondolta, hogy a Perpetuum mobilét azt itt le kell játszani. Egyébként remek, szeretik a hallgatók, és a Magyar Állami Hangversenyzenekar is nagyon szereti, meg egyébként is ugye az örök időkről szól, amióta ugye velünk van a bodza, és még velünk is lesz, úgyhogy dr. Németh Csabával fölkészülünk jó sok receptre, és lesz rántott?
2: Abszolút.
1: Jó, köszönöm szépen, én már megnyugodtam akkor.

0: Klasszik Rádió 92. június 11-én csütörtökön folytatjuk a beszélgetést a bodzáról dr. Németh Csaba élelmiszermérnökkel. Megígértem, hogy receptek következnek, és egyet megígérek, hogy nem fogunk beszélni, pedig arról is jó lenne, hogy pálinka is készíthető belőle, de a zselét már mondtad, a pálinkát akkor azt most eltekintünk, hát ha a fiatalok is otthon vannak, mert betegek és nem fogyasztottak elég bodzát, felső légúti megbetegedéseket hoztál föl, mint elrettentő példa, hogy erre is jó, a szörpről már beszélgettünk. Na, hogy van ez a rántottság? Vagy nyilván majd a Tótú oldalon megnézem a tojás tudatosan oldalon, ami ugye hozzátok köthető a pontos receptet, de el tudod mesélni, úgyhogy csorogjon mindenkinek a nyála.
1: Én először is azt, hogy a pálinka dolgot azt olyan szempontból nem hanyagolnám, hogy szerintem mindenből, amiben található cukor, abból mi készítünk. Egyébként egyik kedves barátom legutóbb bodzás likört csinált, hát az is valami eszméletlen volt, tehát ezek után ugye te a flavonoidokról beszélni, és most átnyergelni a pálinka, mert amivel mindent csinálunk a magyar gasztronómiában, az, hogy kirántjuk, tehát hogy minden rántott hús, rántott karfiol, rántott
0: akármi
1: brokkoli, de hogy gyakorlatilag itt a bodza virágnál, és azt kell nézni, hogy van egy ilyen erős aromát, tehát nagyon karakteres íze lesz, és általában ugye olyan recepteket találnak az olvasók, akik amit olyan szempontból ilyen, nem mondjuk egészségtudatos, mert nem olyanoknak minél több embert tudja fogyasztani, tehát ez a ugye tejmentes, gluténmentes, hozzáadott cukormentes, tehát az, amit tényleg mondjuk egy ilyen vendéglátáskor, hogy minél szélesebb körbe meg lehessen kóstolni, és itt például tényleg ilyen külön, akármilyen ilyen lisztel, akár nyílőkérem lisztel és kókuszolajat összekeverünk, ebbe belemártjuk a bodza virágot, és gyakorlatilag ezután a lecsepegtetés után ugyanúgy zsiradékba kisüthető lesz, mint akármelyik egyéb ilyen rántás, tehát nagyon finom, karakteres ízvilága lesz, és ugyanúgy benne marad az aroma.
0: Nekünk mi jók vagyunk ebben, nagy hatalmak vagyunk, ezben nyilván valami földrajz tudomány kéne hozzá, hogy mi pont jók vagyunk a bodzának, hogy ennyire szeretjük?
1: Hát egyébként ez annyira igaz, hogy a gyakorlatilag, ugye én ismertem alapján, nagyjából a bodza termelésnek a kétharmadát azt Magyarország adja. Tehát ilyen brutál mennyiségű bodzát állítunk elő. Azt hiszem egy hektáron ilyen 6 tonnaként bogyó állítható elő, és azt hiszem, hogy éves szinten 30-60 ezer tonna bogyót állítunk el, ami ugye exportra is kerül. Ugye nyilván maga a bodza virágnak, amikor a betakarításáról beszélünk, mert a fogyasztásáról, felhasználásáról, ott én úgy gondolom, hogy sokkal jelentősebb az, amit tényleg a vadon termő bodzából származik. Egyszerűen azért, mert ennek a betakarítása, tehát az, hogy a levágása úgy, hogy ne sérüljön, és a növény se sérüljön, ez így sokkal munkaigényesebb, sokkal energiaigényesebb, kevésbé hatékony. De igen, tehát éghajlati viszonyok között bodza nagy hatalomnak számítunk, és ez még akkor is elmondható, hogyha egy ilyen szaklapokban azt olvassa az ember, hogy azért az utóbbi ilyen asszályosabb, melegebb évek néha akár felérek is csökkentették a termésmennyiséget, de hát reméljük, hogy ez csak egy átmeneti történet.
0: Átmenetileg nem akarok beszélgetni, mert már így is szerintem nagyon elgalapíroztam magam a bodza tortáról, meg a bodza muszról és a hasonlókról, de visszatérve a ti oldalatokra, a Tótú oldalra, van ebben szemléletváltás, elősegítés is? Most ha megint kiejtem a számon, hogy edukáció, akkor nyilván bokárunknak a kedves hallgatók. Nehéz átformálni a magyar gyomrot, a magyar tudatot?
1: Én úgy gondolom, hogy egyre inkább nyitottabbak vagyunk a, ugye úgymond a olyan ételek felé is, amik talán egészségtudatosabbak, de én úgy gondolom, hogy itt nem csak, mert nem csak az egészségtudatosságról van szó, hanem kicsit egy olyan szemlélet is van bennünk, hogy minél inkább azt a célt szolgálni, hogy tényleg, hogy ételérzékenységtől és az ételérzékenységek közé nem sajátod, amikor egy cukorbetegen is ugyanazt a gasztró élményt átélheti valaki, mint anélkül. Tehát az, amikor tojás fehérjéből csinálunk túrót, vagy nyílgyökér maglisztet használunk, búzai szeret, akkor abszolút nem azt mondjuk, hogy ne lehetne tojást, vagy ne lehetne tejet inni, vagy ne lehetne egy igazi búzából készült száraz tésztát enni, hiszen az emberi táplálkozásnak ezek mindig is a részei voltak, de ezek is a meghatározó részei. Ugyanakkor tényleg ugye van, aki ezt úgymond nem hisztiből nem fogyaszthatja, és itt néha csak annyi, hogy tényleg, hogy akár a fogyókúrájába jobban illik az, hogyha kevesebb cukrot eszik, hogyha kevésbé van megrángatva a vércukorszintje, vagy egyszerűen van egy ételallergiája, és neki kedvezünk. És egyébként ez olyan érdekes, mert ugye nyilván ez a ugye negatív, vagy a kritikus hozzászólások, ez mindig is dominánsabbak, mint az, hogy valamit éltetni, és nagyon sokszor kint van egy ilyen kicsit a bodzerről, hogy nagyon sokféle szezon van a mostanában, ugye tényleg, hogy ez a koranyáritól őszig, de egyfolytában
0: valami. Itt tanulódik a természet, igen.
1: Igen, valamilyen szezonunk van, de például tettünk ki egy ilyen tej, hozzáadott cukor, gluténmentes zöld borsó főzeléket, és akkor tényleg az ember néha olyan hangvételű kommenteket olvas, hogy és nem lehetett volna normális összetevőkből, hogy minden kezdik, és akkor olyankor mindig így azon gondolkozom, hogy de hát most nem megy a mi oldalunkra, akkor tehát ha mi oldalunkra nem megy, akkor nem tudja, hogy hogy kell egy zöld borsó főzeléket, és tehát mielőtt mi kitettük ezt a receptet, Magyarországon soha senki nem evett zöldborsó főzeléket, ez egy, erre vártunk 500 éve, hogy most kirakjuk, és ugye, de nyilván itt tényleg ezeknek a recepteknek az is egyik ilyen mondandója, hogy igen, tehát különböző akár táplálkozási szokások, kényszerek mellett is egy zöldborsó főzelék, vagy egy túrós torta nagyon jól fogyasztható.
0: Utolsó kérdésem, mert a receptben olvasom, még egyszer dr. Németh Csabával a bodzáról beszélgetünk, és a bodza tortánál találtam 5 g pektint. Mi az a pektin? Kell-e tőle félni?
1: Nem, abszolút nem kell. Ezek itt, amik a mi receptjeinkben vannak, ezek mind természetes alapanyagok, tehát pont erre nagyon ügyelünk, és az a másik, amit mondtam, tehát hogy abszolút csak természetes, vagy a természetes alapanyagból voltok is, még arra is próbálunk egy picit ügyelni, vagy ahol ezt lehetséges megoldani, és akkor megint nyilván ez, amikor odaírjuk, hogy kókuszliszt, vagy éppen ananászos recept, akkor ugye ezért meg lehet dobálni, de hogy minél inkább az domináljon, ahol ez megoldható, hogy hazai előállítású alapanyagokból. Tehát ugye megint erre például, hogy azt mondjuk, ha cirokliszttel megoldható, mert most már ugye a cirok az Magyarországon is ilyen trendi növény lett, akkor ezekből próbáljuk a recepteket is kialakítani, hogy minél inkább ugye hazai és egészségtudatos receptek legyen, de hozzá kell tenni, hogy ezeket egyébként például nyugodtan be tudjuk helyettesíteni. Tehát ami mondjuk egy normál háztartás konyhájában van olyan alapanyagokkal is, tehát ezek kompatibilisek. Tehát az, hogy általában az eritrit keverék, az majdnem, hogy egy az egybe ugyanúgy viselkedik akár, mint a cukor, de hogyha nem, akkor meg fel van tüntetve, hogy melyik édeset összerasszol.
0: De ha van a társaságban olyan, akkor az ő kedvéért legyünk jók mindenkihez, hogy mindenki fogyaszthassa pektin. Tényleg, mi az a kivaradt a kémia órán, mi az a pektin?
1: Hát a pektin is tényleg egy olyan természetes alapanyag, amit gyakorlatilag gyakran a főzéshez, gyakorlatilag ilyen sülítéshez, meg egyéb dolgokhoz használnak, és ez ugye sokszor a textúra és a állak kialakítását segíti.
0: Jó, egyszer majd megértem, most még maradok annál, hogy a bodza sokkal fontosabb ezek szerint, mint gondoltunk volna, és sokkal, sokkal többre felhasználható. Megvárjuk majd, amikor jön a fekete bogyó, most még a virággal törődjünk, és rántani is lehet. Dr. Németh Csamával pedig megegyeztünk, hogy a pálinka az egy ilyen nagy kifutás nekünk magyaroknak, mert mindenből tudunk mindent. Én pedig a tojást tudatosan oldalakat, közösségi oldalt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, meg a sok-sok receptet.
1: Nagyon szépen köszönöm, itt lettem, és remélem, hogy sokan megkóstolják a receptjeinket.
0: Mert finom, azt én tanúsíthatom. Nagyon szépen köszönöm.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban a H9-es hév helyett Csömör és Cinkota között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Martinász utcában a Völgy utcánál, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja közelében. Telítettek a sávok a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, az Andrássy úton az Erzsébet térnél, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, illetve a Megyeri úton a Váci útnál. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszos útszűkületre kell készülni a 8. kerületben az Illés utcában a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert javítják a csatornát. Napközben a Kőrösi Csoma Sándor úton a Liget tér és a Mádi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány június 11-én egy csütörtökön, 3:40 környékén járunk, és mivel tel is tele van a város az ünnepi könyvhéttel, jelesül a 97-kel, úgyis mint programok, mert hogy ma kezdődik, és nagyon-nagyon a szívem mélyére kell nézni, hogy ne beszéljek a futball világbajnokságról, ami szintén ma indul. Na de sokkal kedvesebb dolgom van, mert Tittel Kingát mindenki szereti, Tittel Kinga köteteit még inkább szeretik, és a legnagyobb rajongóknak is biztosan van még meglepetés Tittel Kingában, fővárosunk történetéről, illetve a titkos utcácskákról, épületekről. Úgyhogy tessék beszélni kötetlenül, de a kötet kapcsán a Mesélő Budapest és a Zenélő Budapest szerzőjével holnap pénteken délután 5-től a Lampion könyvek standjánál, és ő visz magával Tittel Kinga szerintem tollat, de ha önöknél van, az is jó, mert lehet dedikáltatni a könyveket, esetleg beszélgetni még titkos utcácskákról, és ezt azért tudom elmondani, mert hogy az ünnepi könyvhéten ugye a Lampion könyvkiadó is, ott lesz rengeteg programmal, dedikálással a Vörösmarty téren a 23-as standnál, de hát szerintem Kingát megismerik, vagy a hangját, amint éppen beszélget valami utcácskáról, ahol híres zeneszerző élt, lakott, dolgozott, szóval megismerik, de azért egészen pontosan az Itiner Vörösmarty tér 23-as stand, ők a Lampion könyvek. A városi platform is a városról beszélget, régi házakról, új történetekről, a W Budapestben, ami ugye a volt balettintézet épülete az operaházzal szemben. Gyönyörű autók is vannak körülötte, ezzel úgy belőttem a környezetet, de törődjenek a régi házakkal, az új történetekkel és a városi platformmal. Ez egy igazi városi szalon lesz ma csütörtökön azoknak, akiket érdekel Budapest, a város története, hangulata, épületei, illetve azok az emberek, akik más szemmel látják a körülöttünk lévő helyeket, és ez egy beszélgetés sorozat, úgyhogy meg lehet hallgatni, hogy mit lát egy építész egy régi épületben, a másik résztvevőként mit keres egy restaurátor a falak mögött, és hogy tényleg a szemekről beszéljünk, mit vesz észre egy fotográfus, ami mellett mi nap mint nap csak úgy elsétálunk. Úgyhogy a vendégek, egyrészt Bánáti Béla magyar okleveles építészmérnök, a Bánáti Hartwig építésziroda alapítója és tulajdonosa az építész részről, Füri Judit művész restaurátor, üvegtervező restaurátor a régiség és az újdonság szemszögéből, illetve Bujnovszky Tamás építészeti fotográfus nyilván hozza majd a fotóapparátot a V Budapesthez, tehát a Városi Platform beszélgetés sorozatát keressék, illetve a mai délutánt, és Tittel Kingát pedig megígértem, hogy holnap ott lesz a Vörösmarty téren a 23-as tannál, és Kinga olyan, hogyha én megígérek valamit, akkor azt ő teljesíti. Mesélő Budapest, Zenélő Budapest kötetekkel lehet menni, de csak egy kötet nem, beszélgetésre is érdemes ellátogatni. Ezért jók a könyvek, meg ezért jó minket is hallgatni, mert Kinga nálunk is van.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Ami a gondolatébresztést illeti, egyrészt van egy remek idézetünk Lár Andrástól, gondolkodótól, buddhista paptól, zenésztől, másrészt pedig ehhez kapcsolódóan még gyorsan ide bepréselek egy program ajánlatot, ami tulajdonképpen egy jó vonulást jelent végig az Andrásin, a belvároson, hangosan, színesen, ez a Szekér Fesztivál a Radha Yatra 30. sorban, ami összehoz minket India Fesztivállal a Városligetben, finomságokkal, nagyon színes ruhákkal, filozófiai tartalommal, mantrázással, jógázással, de ez a látványos felvonulás sokkal több, mint egy parádé, mert hogy az ősi indiai hagyomány szerint, aki segít a szekér köteleinek húzásában, megszabadulhat élete minden korábbi szerencsétlenségétől. szekérfesztivál.krisna.hu egészen pontosan minden programajánló, de készüljenek szombatra, és a belvárosra, a végén pedig a Városligetre, és akkor már itt vár fölajzva Lár András ezzel a bizonyos idézettel a tudatos jelenlétről. Na figyelem! A felkavarodott, zaklatott, téveszméktől hemzsegő tudat az iszapos vízhez hasonlít, amelyen nem látunk át. Ám ha hagyjuk a tudatot megnyugodni, akkor a tudatunk mélyebb rétegeiben az olyan, mint amikor egy lavor iszapos vizet hagyunk leülepedni, hogy az iszap magától leereszkedjen az edény aljára, és így a víz lassan visszaszerzi eredendő tisztaságát és átláthatóságát. Remélem tiszták és átláthatóak voltunk ma délelőtt, minden iszaptól mentesen beszélgettünk a 7. Korea-on-koreai kulturális fesztiválról, a 25 éves pagony jelenlétéről, a 97. ünnepi könyvhéten, illetve a 25. gyermekkönyvnapokon, illetve nagyon megdicsértük a bodzát, mert nagyon egészséges, keressék például a Totu oldalokon a rántott bodza receptjét, úgyhogy finomság is volt, minden beszélgetésünk elérhető a Spotify-on, tartsanak továbbra is velünk, ne félj a széltől, azért süt a nap, és jól esik ez mindenkinek. Most egy abszolút időzavar következik, 10 óra előtt néhány perccel az éjfélről énekel Sarah Brightman, hát persze, hogy Andrew Lloyd Webbertől ez a cicák, vagy na jó, a macskák, meg az éjfél, de ez is ide passzol, könnyedség és nyugalom. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagy takarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagy takarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony idő lesz, ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. Változik a közlekedés a Puskás aréna környékén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Befejezte az iráni célpontok elleni támadásokat az amerikai hadsereg, közölte az illetékes parancsnokság. Az amerikai haderő azért semmisített meg több felderítő rendszert, kommunikációs hálózatot és légvédelmi állást, mert hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuwaitban, Bahrainban és Jordániában. Donald Trump amerikai elnök most bejelentette a tűzszünet ellenére további katonai fellépést helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül megállapodásra jutni Iránnal. A szerb állam is vehet orosz részvényeket a szerbiai kőolajipari vállalatban, jelentette be a szerb energiaügyi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, Belgrád a szerb állami ellenőrzés biztosítására 5%-ot vásárolna meg az 56%-os orosz tulajdonrészből, ha a MOL-nak sikerül megegyezni az eladásról az orosz vállalattal. A MOL az év elején jelentette be, hogy megvenni a NISZ orosz tulajdonrészét, mert ezzel elkerülhetőek Washington energetikai szankciói. Ukrán-magyar gyógyszerhamisítókra csapott le a rendőrség. A bűnszervezet élén egy Magyarországon élő 59 éves ukrán férfi állt, aki már legalább 5 éve foglalkozott az illegális szerek terjesztésével. A házkutatás során a rendőrség 830 millió forint értékben több nagyértékű karórát, jetskit, valamint Rolls-Royce-t, Porsche-t és Ferrari-t is lefoglalt. Nyílt napot szervez a BKV szombaton a kombinó villamosok Budapestre érkezésének 20. évfordulója alkalmából. A Hungária kocsiszínben szakmai bemutatókkal, tesztvezetéssel, jármű és makett kiállítással várják az érdeklődőket. Az elsőként Budapestre érkezett villamoson pedig fotókiállítás mutatja be a két évtizedes történelmet. A rendezvényen meg lehet nézni több különleges járművet, az idén 100 éves motoros fedett teherkocsival, vagyis mukival ingázhatnak az érdeklődők. Az eseményre nosztalgia villamossal is lehet érkezni a Blaha Lujza térről. Változik a közlekedés ma és szombaton a Puskás aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell. Ma és szombaton a Puskás aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark létrejöttének az volt a célja, hogy a közép-kelet-európai térségben elsőként megépült, kutatásfejlesztésre specializált, egyetlen állami tulajdonban lévő park ennek a tevékenységnek a magyarországi és esetleg régiós központja is lehessen, ahol az akkor még leendő bérlőknek lehetősége legyen közelségük okán együttműködni a két szomszédos egyetemmel is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai fürdők első virágkorának a római kor tekinthető. Az egykori Aquincum területén eddig összesen 18 fürdőt azonosítottak, melyek közfürdők, katonai fürdők, illetve magánfürdők voltak. Az Aquincum egy része katonai tábor, másik része polgári település volt. A fürdők a mai római strandfürdő területén lévő forrásokból nyerték vizüket. Ezekben fűtött öltöző, melegvizes fürdő, forró levegőjű és forróvizes fürdő, valamint hidegvizes medence is helyet kapott. A római birodalom bukásával az aquincumi fürdők a római épületekkel együtt feledésbe merültek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz töltenivaló paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt Áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek, bőrdíszművek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztályt alakítottak ki. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet, később államosították, majd több névváltoztatás után lett belőle a Lottó Áruház. Ezt a Lottó 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis szerencsejáték tárgynyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehetett beváltani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedésben. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművet is kivonhatják a forgalomból. Vádat emelt az ügyészség az ellen a takarítónő ellen, aki több mint 5 millió forintot lopott el az őt foglalkoztató Dabasi cég irodájából. A budapesti nő kifigyelte, hogy a sofőrök hol hagyják az irodakulcsát és a napi bevételt, majd tavaly karácsony előtt besurrant és elvitte a készpénzt, amelyet elköltött. A Dabasi járási ügyészség minősített lopás büntetével vádolja az elkövetőt. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. Napközben északkeleten és északnyugaton lehetnek még záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.
2: 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpitó környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a Vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogosították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tinódi Lantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedőkkel szemben. Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjárműadóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítés sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművet is kivonhatják a forgalomból. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeit. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az Oktatási Hivatal honlapján. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet nap részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az

0: asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1857. április 30-án a kocsi forgalom számára is megnyitották az alagutat, bár ekkor a kapuzatok még nem voltak készen. Ettől a naptól kezdve minden áthaladónak kellett fizetnie. A gyalogosok 1 krajcárt, az 1 lovaskocsik tulajdonosai 3, a 2 lovaskocsik tulajdonosai pedig 6 krajcárt voltak kötelesek adni a vámszedőnek. Még ezen kis összegekből is szép jövedelem folyt be. Az első 2 hónapban 5968 forinttal gazdagította a tulajdonosokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Western City Center bevásárlóközpont a nyugati pályaudvar szomszédságában egy vasúti ipari rekonstrukciós területen épült. A Váci út keleti oldalán lévő elhanyagolt vasúti szertárak, raktárak és javítóüzemek helyén 1998-ban kezdődött meg az építkezés. Mind a tervezés, mind az építkezés feszített ütemterv szerint haladt. 1997. októberében még csak az elvi engedélyezési tervnél tartott. 1998. májusára elkészült a tervezés, így indulhatott el augusztusban a nagyszabású építkezés. 1999. februárra szerkezetkész volt az épület. A kereskedelmi területet még karácsony előtt, novemberben sikerült átadnia a kivitelezőnek. Az irodaház 2000 áprilisában, a szálloda júliusban nyitotta meg kapuit. A tervezésen és a kivitelezésen volt, hogy egy időben több mint 100 építész dolgozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a második világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető harmadik világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Gomoly felhős, napos időre számíthatunk. Országszerte sok kárt okozott az éjszakai vihar. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedésben. Szemben. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelékkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeit. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az oktatás hivatal honlapján. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket, túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. A Bácsalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán pedig járdára zuhant egy letört ág. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe, a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén gomoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azonban maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galambpár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkor a Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a Dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Gomoly felhős, napos időre számíthatunk, országszerte sok kárt okozott az éjszakai vihar. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Rakétákkal és több mint 220 drónnal támadta Ukrajnát hajnalban az orosz hadsereg. Bár a légvédelem a drónok zömét elfogta, az ország több pontján infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg, valamint Konotop városában a közműszolgáltatások is megszakadtak. A becsapódások és a lezuhanó roncsok miatt Novomikolaivkában 3-an megsebesültek, Pavlohradban pedig a tegnap esti támadás után már 12-re nőtt a sérültek száma. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Az intézkedés célja a fogyasztók védelme és a tisztességes verseny megteremtése a külföldi kereskedésben. Szemben. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csak nem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelékkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számott tudásáról. A vizsgabizottságok azután hirdetik ki az érettségi eredményeit. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az oktatás hivatal honlapján. Országszerte sok munkát ad a tűzoltóknak az éjszakai vihar. Reggelig több mint 170 káresethez riasztották őket, túlnyomó többségében kidőlt fák miatt érkeztek bejelentések. Abáccalókon egy lakóházra, Óbudán a városfal közben egy társasház hátsó bejárati lépcsőjére, Miskolcon kerítésre dőlt egy fa, Rákospalotán pedig járdára zuhant egy letört ág. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Focilázban ég a világ, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. A mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődnek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Változik a közlekedés ma is szombaton a Puskás Aréna környékén, közölte a BKK. A Metallica koncert miatt mindkét nap délután 5 órától este 11-ig kell változásokra, lezárásokra számítani a stadion környékén. Az eseményre érkezőket arra kérik, hogy lehetőleg a közösségi közlekedést vegyék igénybe. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár majd a megszokottnál. Az ország nagy részén komoly felhős napos idő várható, a Dunántúlon és a déli tájakon azon maradhatnak tartósan borult területek. A hőmérséklet napközben 20-26, késő este 12 és 19 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Omnibus közel 100 éven keresztül volt szerves része a Pesti és a Budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibusra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibuszoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére odasietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első, cseppkövekkel is díszített szakaszába bejutniuk. A II. Világháború során a barlangot óvóhelyként is használták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Futrinka utca nem csak Bálint Ágnes csodás meséjében létezik. Budapest 12. kerületében is van ilyen. Igaz, itt nem morzsakutya, cicamica és sompolyogi laknak. A futrinka félék gyors, hosszú és karcsú lábakkal bíró rovarok. A szó a fut ige származéka. A népnyelvi futri, azaz futkározó kicsinyített alakja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
2: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitol forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kellemes koranyári idő várható. Nyárelei klímaszerelési programot hirdetett a kormány a kórházakban. Mexikó és Dél-Afrika mérkőzik meg először a foci VB-n. Jó napot kívánok, Seyfried Adéla vagyok. Magyarország külpolitikája ismét látható és kezdeményező szerepet tölt be Európában, mondta a külügyminiszter az Országgyűlés Külügyi Bizottságának ülésén. Orbán Anita szerint Magyarország megbízható és kiszámítható partner lesz a szövetségi rendszerben. A miniszter kiemelte, hogy az új kormányzat az Európai Unión belül párbeszédre nyitottan érvényesíti a magyar érdekeket. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a büdzsé felülvizsgálata június végéig tart, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy továbbra is akár 7%-os a költségvetési hiány, amivel számolnak. Hangsúlyozta, hogy a pénzszórások leállítása jelentősen javíthatja a büdzsé helyzetét. Magyar Péter közölte azt is, a jövő évi költségvetésbe betervezik a vagyonadót is. Több mint 3,6 milliárd forintos kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása, a megnövekedett kánikula helyzet kezelésére és a betegbiztonság javítására. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek között a Fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, valamint a miskolci, győri és kaposvári központi intézményeket is. Új uniós vámszabály lép életbe július 1-én. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti termékek után ezentúl 3 eurós vámot kell majd fizetni. A pluszköltséget nem csomagonként, hanem a benne lévő termékkategóriák száma után számolják fel. A fizetendő összeg közvetlenül a webáruházak áraiba épül majd be. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 3-a és 10-e között 71 tárgyból csaknem 75 ezeren vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik, amelyeken több mint 321 ezer diákat számolt tudásáról. Vasárnapig látogatható a Budapesti Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása. A tárlatot eddig több mint 200 ezeren tekintették meg. A kiállításon 10 eredeti elrakotta katona és több mint 150 ókori kínai műtárgy látható. A hétvégén meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődtek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés vágyhol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellér gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a hullámstrandfürdő, majd a pezsgőfürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegényházak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyal. Szegényházként a II. Világháború közepéig működött, amíg a budai várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb alakja, Kuttmann Arnold 1878-ban született Budapesten, szegény zsidó családban. Világhírű azonban már Hajós Alfréd néven lett. Kiváló sportoló volt, és az első újkori olimpiára, az 1896-os aténi játékokra már komoly esélyesként utazott el. Az úszó számokat a tengerben rendezték. 100 méteren Hajós simán nyert, győzelmét először az osztrák himnusszal jutalmazták, ám a magyar szurkolók azt leállítatták, és kérték, hogy a magyar himnuszt játsszák helyette. Egy bő órával később Hajós elindult 1200 méteren is. Az úszók egy gőzös fedélzetéről ugrottak a jéghideg tengervízbe, a feladat a partra jutás volt. Hajós olyan fölénnyel győzött, hogy már az úszása alatt felhúzták a magyar zászlót, amit ő hozott magával Budapestről. A görög lapok másnap a magyar delfinként emlegették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa-bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kezdjük címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes koranyári idő várható. Szigorították a köztéri plakátok kihelyezésének szabályait. Egy magyar bobtél lett a világ legszebb kutyája. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Október 15-éig kapott haladékot a főváros a szolidaritási hozzájárulás befizetésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett egyeztetés kezdődik a kormány és Budapest között. Szigorítottak a gyűlöletkeltő plakátok betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától, a településeken belül csak az utcabútorokon vagy tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek reklámplakátok. A Fidesz és a KDNP nem támogatja a kormány korrupció ellenes fellépését, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy az ellenzéki pártok nem támogatják azt, hogy az Európai Ügyészség 2021-ig visszamenően vizsgálhassa az uniós pénzekből megvalósult beruházásokat, és nem támogatják a vagyonnyilatkozati rendszer szigorítását sem. Meghosszabbítják a diákhitel egy kamat stopját az év végéig, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy amikor leköszönt a diákhitel központ éléről, még 2% alatt volt a kamat. Most ez majdnem 10%. Hozzátette, hogy a Magyar Fejlesztési Bank megvizsgálja a forrásbevonás működési költségeit, hogy jelentősen csökkenthető legyen a diákhitel kamata. Kórházi hűtésrekonstrukciós programról döntött a kormány. A beruházás célja az elavult intézményi hűtési rendszerek teljes körű megújítása. A fejlesztések országszerte a műtők, az intenzív osztályok és a szülészetek stabil működését biztosítják majd. Így érintik egyebek között a fővárosi Szent László és Ján Ferenc kórházat, a Heimpál gyermek kórházat, valamint a miskolci, a győri és a kaposvári központi intézményeket is. A kórházok hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helységben van megfelelő fűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%, 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%, valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Magyar siker született a bolonyai kutyavilág kiállításon. A World Dog Show legszebb kutyája a Jack nevű magyar bobtél lett. A négylábú csaknem 60 ország kutyáit előzte meg. A magyar fajták közül egy rövidszőrű magyar vizsla érte el a legjobb eredményt, fajta győztes lett. A seregszemlén 79 országból több mint 31 ezer fajta tiszta kutya vett részt. Holnap sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fágyol felhő mellett. Inkább keleten lehet zápor, zivatar. Éjszaka 8-15, holnap napközben 20-25 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes és derűs csütörtök délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, remélem már sokan várják a takarítással kapcsolatos játékunkat, ami voltaképpen egy kérdés, várjuk a helyes választ. A mai így szól, melyik háztartási eszközt találta fel Hubert Cecil Booth 1901-ben? Mondok három lehetőséget, A. mosógépet, B. porszívót, vagy C. mosogatógépet. A helyes választ beküldő között naponta egy 5 termékből álló Sanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki, a megfejtéseket pedig ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. A folytatásban pedig Kellner Dénes írót hallhatják, őt az Impresszió rovatban hamarosan. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet kutatója, a Felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Erről a kiállításról lesz szó, amit az előbb említettem, augusztus 23-áig látogatható a mai Manóházban. A tárlat különlegessége pedig az, hogy nem elsősorban a filmeket, hanem azokat a fotókat állítja középpontba, amelyek a filmek születésének pillanatait örökítették meg. Most pedig Haydn 6. dédó reggel szimfóniájának első tétele következik.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Kellner Dénes író. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, kérlek, és a hallgatókat is nagy szeretettel üdvözlöm.
1: De azt is mondhatnám, hogy David Cronenberg, hiszen ez az írói neved.
2: Megtisztelnél vele, ha ezt mondanád, így van.
1: Jó, rendben, de azért nem probléma, ugye, hogy a bemutatásnál elárultam a polgári neved?
2: Nem, egyáltalán nem, sőt, az apukámnak is ez a neve, és neki is van művész neve, úgyhogy...
1: Jó, hát akkor ez így van nálatok. Szóval David Cronenberg néven jelent meg legújabb novellás köteted, 12 eltévedt világ címmel. A 97. ünnepi könyvhéten lehet majd veled találkozni. Mi az, amit ebben a könyvben fontosnak tartottál megmutatni?
2: Ez a könyv egy folytatás, igazából az előző, azt úgy hívták, hogy 12 értelmetlen álom, és nagy sikere volt a novelláknak, ez 12 novella, amit az álmaimból írtam. Tehát különböző hülyeségeket szoktam álmodni, és aztán kikerekítem őket történetté. És ezt folytattuk, ezt a hagyományt, úgyhogy a 12 eltévedt világ, az újabb 12 olyan történet, pontosabban 12 plusz 1, mert van egy 13. is, ez ajándék. Szóval olyan sztorik, amik ugye azt a szürrealitást egy picit meghagyják, amit az álom csinál, de valamennyire ugye azért hidat kellett verni a cölöpök közé, hogy tudjunk rajta közlekedni szellemileg, és akkor valamennyire úgy öltöztettem a sztorikat, hogy olyasmi legyen, mint a Roald Dahlnak a meghökkentő meséi például. Uh-huh. Tehát ez volt az irány. Nem mondom magamról, hogy annyira jó voltam, természetesen ő sokkal jobb nálam, de olyasmire törekedtem.
1: Mit értesz hülyeség alatt, vagy hülye álmok alatt?
2: Az álmoknak van egy sajátos logikája, tehát az álomban az ember egy csomó mindenre képes, amire nem képes az ébrenlétben, viszont egy csomó dolog nem következik egymásból. Tehát álmodban teljesen logikusnak tűnik, és aztán felébredsz, és azt kérdezed magadtól, hogy ez hogy sikerült, és minek. Uh-huh. Hát például van egy olyan novella, amiben elvetődök egy olyan községbe vagy kis falucskába, ahol mindenki nagyon furcsán viselkedik, és ezt az álmot, ezt konkrétan emlékszem, hogy ezt utólag úgy gondoltam, hogy hát ezt nehéz lesz megírni, mert ebben mindenki úgy beszélgetett egymással, mintha nem hallanák egymást, csak ilyen véletlenszerű mondatokat mondanának. És nehéz volt ebből írni valamit, de úgy érzem, hogy ez sikerült, sőt, ez kapta az egyik legjobb visszajelzést az első olvasóktól.
1: Egyébként rendszeresen emlékszel az álmaidra?
2: Annyira, hogy segítek magamnak emlékezni, tehát az ágyam mellett van egy kis hangfelvevő, egy diktafon. Amikor az ember frissen felébred, akkor írni még nem nagyon tud. És ez nem is hatékony, mert lassú. Ezért fel szoktam mondani a hangfelvételre az álmot, utólag ezt leiratozom, és elgondolkozom rajta, hogy mennyire hülyeség. A nagyon hülyeséget kidobom.
1: Uh-huh. Azért, mert az ember többnyire gyorsan elfelejti, tehát ezért van szükség a gyorsaságra.
2: Így van, de az álmok azok kincset érnek egyébként.
1: Miért?
2: Azért, mert olyanokat akar elmondani olyankor az agyad, amit éppen össze-vissza látott a világban, és most teszi rendbe. Tehát az álom az egy a maga rendszerében egy meglepően fegyelmezett világ, hiszen ő azt csinálja, hogy a körülményekből random összehalászott információkat, olyankor, mintha papírokat így összerázná egy kupacba. Tehát ilyenkor az agy azt csinálja, hogy összerendezi őket, és azt mondja, hogy mindennek kell, hogy legyen tanulság, és azért tűnik hülyeségnek, mert nagyon sok helyről veszi a mintákat. De ilyenkor valójában rendet rak az agyat. Úgyhogy ezek nagyon fontosak, hogy ilyenkor mit álmodsz. És néha felismerhetők benne olyan részek, amiket tudod, hogy honnan vett.
1: Igen, de van egy olyan nézőpont is, mi szerint az álom az olyan, mint a kuka, mint a papírgalacsin, amit összegyűrsz és kidobsz, mert hogy valójában feldolgozza a történéseket, akár a napi történéseket, vagy azokat, amelyeket a tudattalanodba rejtettél, de hogy valójában azt a célt szolgálják, hogy így kiüríti, kiüresíti az elmét.
2: Ketté választja. Tehát azt mondja, hogy ez kell, ez nem kell, és így van, ehhez be kell adnia a képi értelmezőnek ugyanazokat a képeket. Azért látsz valamit, és azért hallasz valamit álmodban, mert egyszerűen beadja ugyanannak az értelmező rendszernek, és ő eldönti, hogy ez kell, ez nem kell. És igen, néha látsz olyat is, amit kidob, nyilván erre nem fogsz emlékezni, hiszen kidobta. Uh-huh. Úgyhogy amire emlékszel az álmaidból, annak az általában valamennyi értelme már van. Egyébként én extra információkat is adok ezekhez a novellákhoz, mert mindegyik végén van egy QR kód. Ezt leolvasod, és átjutsz a kis ellenőrző kérdésen, hogy nehogy spoilerezzünk, akkor utána van egy olyan rész, ahol így mint egy verkfilm leírom, hogy körülbelül miből lett a novella, meg hogy milyen történeti dolgok vannak, amikor írtam, akkor az hogyan készült, és ott néha vannak ilyen extrák, hogy nézett ki az eredeti álom. Úgyhogy érdemes lesz a könyvet nem csak könyvként olvasni, hanem ilyen interaktív formában is.
1: És mi a véleményed a tudatos álmodásról, hogy ez lehetséges, járható nagyon út, érdemes? Aha.
2: Nem számítottam rá, hogy ezt a kérdést megkapom. A tudatos álmodás az egy vitatott sportág, hogy úgy mondjam, mert sokan azt mondják, hogy olyankor nem igazán álmodsz, olyankor közelebb vagy az ébrenléthez. Ha már tudatosan tudod vezetni, akkor nem vagy elég mélyen. Mások meg azt mondják, hogy így lehet igazán álmodni, és hogy igazából azt kéri az agyad, csak te hagyod őt menni, és nem fogod a kormányt. Úgyhogy nem tudjuk, hogy melyik az igazság. Ez tudományos szinten ez így ketté válik, sőt, sokkal több felé válik, kutatják ezt a dolgot. Nagyon hasznos lenne persze, ha az alvási időt hasznosan tudnád tölteni, tehát hogy tudatosan úgy tudnád intézni, hogy akkor gondolsz végig bizonyos dolgokat. Én mindenképpen azt mondom, hogy érdemes megpróbálni. Nekem volt régen olyan, hogy tudtam folytatni az álmaimat. Aztán ez a képesség egyszer csak megszűnt. Nem tudom mai napig, hogy hogyan. Uh-huh. Tehát úgy tudtam folytatni, hogy azt mondtam kedden, hogy amit hétfőn vagy akár előző vasárnap álmodtam, most azt szeretném tovább álmodni, és sikerült.
1: Aha. Ilyen nekem is volt már.
2: Ugye?
1: Igen.
2: Van, hogy a környezeti zajokat beleépíti az álmodba.
1: De az álmok nagyon sokszor szimbolikusak, tehát nem feltétlenül úgy jelenítik meg a valóságot, ahogyan az van, hanem szimbólumok formájában.
2: Az egyik kedvenc történetem az Ószövetségből az József, ugye, aki megfejti a fáraónak az álmait. És gondolkoztam ezen egy csomót, hogy lehet-e olyat álmodni, hogy az ember tényleg ennyire tiszta szimbolikával álmodja meg, hogy hét szűk, majd, vagy hét bőséges, majd hét szűk esztendő következik. Valószínűleg ennyire nem, tehát az a sztori ott egy picit ki lett igazítva, de olyan van, hogy az agy jósolni kezd, és képzeld el, hogy még akár a jövőbe is láthatsz, ugyanúgy, ahogy az ember egyébként hétköznap is láthat a jövőbe, mert például látja azt, hogy piros a lámpája, fognak indulni az autók. De ugyanilyen szinten az agy tud jóslatokat mondani neked, és tud olyat mondani, hogy valószínűleg nem kapod meg az állást, mert ő apró dolgokat megfigyelt. És igen, akkor akár szimbolikusan bead neked egy olyat, hogy odamész, és zárva van a kapu. És nem a kapu volt zárva, csak úgy nöttenek, hogy nem te vagy a jó jelentkező. Tehát ilyenre képes az agy, persze.
1: A 12 eltévedt világ című könyvedben ugye 12 plusz egy novella is szerepel.
2: Így van.
1: Ennek mi az oka?
2: A plusz egynek az az oka, hogy egyszer, amikor már a határidő közeledett, akkor nagyon igyekeztünk befejezni a könyvet. Én mondtam, hogy nekem még kettőt meg kell írnom, az illusztrátor mondta, hogy neki még három rajz hátra van. És mondtam, hogy nem tudok mit írni, nem tudok már mit oda tenni a könyvbe, és azt mondta, hogy miért nem írok egyet végre a rajzolóról, aki le van maradva a munkájával. Mondta ezt viccből. Én meg azt mondtam, hogy tudod mit? És aztán ez a plusz egy, amit nem is akartunk beletenni, ezt neki akartam ajándékba adni. Ez úgy sikerült, hogy ő még rajzolt hozzá egyet gyorsan, mert van benne egy mókus, azt le kellett rajzolnia, mert nagyon cuki lett a mókus, és akkor azt mondtuk, hogy ezt nem lehet engedni, ezt bele kell tenni.
1: Akkor ez a plusz egy.
2: Ez egy személyes, így van. Tehát ez olyan plusz egy, hogy az olvasó azért érteni fogja, meg élvezni fogja, de igazából ez a Borinak szól. Tehát ez egy kis tiszteletadás neki, amiért gyönyörűket rajzol.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy minél többen olvassák a könyvet, és hát látogassanak meg téged a 97. ünnepi könyvhéten.
2: Abszolút ragaszkodom hozzá. Tessék olvasni, és tessék látogatni. Köszönöm szépen
1: köszönöm.
2: A beszélgetést.
1: David Kronberg, vagyis Kellner Dénes író volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. A takarítás történetéhez kapcsolódik, hogy az ókori civilizációban a takarítás és a higiénia is nagyon fontos szerepet játszott, melyről számos régészeti lelet is tanúskodik. Az ókori vallásban a tisztaságot a szentséggel és az istenek tiszteletével hozták összefüggésbe. A templomok és szent helyek tisztán tartása alapvető fontosságú volt a rituálék és szertartások során. A test tisztítása, például a fürdés vagy a mosakodás gyakran megelőzte a vallási cselekedeteket, szimbolizálva a hívő lelki megtisztulását. Az ókori takarítás alapvető eszközei a növényi rostokból, gallyakból, vagy éppen állati szőrből készült seprűk, a textíliákból vagy állati bőrből készült rongyok, illetve a súrolószerként használt homok és hamu voltak. A babilóniaiak úttörő szerepet játszottak a szappan előállításában, melyhez állati zsirodékot kevertek össze faszénhamuval. Az egyiptomiak hamulúg és növényi olaj felhasználásával alakították ki a szappanjukat többféle célra, a személyes higiéniától kezdve a padló és ruhanemű mosásig. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Klasszik Rádió 92.1.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Augusztus végéig látható a mai Manóházban a felvétel, Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás. A tárlat a magyar film történetét nem a vászlón keresztül, hanem a forgatáson készült verkfotók segítségével mutatja be. A látogatók olyan ikonikus alkotások kulisszái mögé pillanthatnak be, mint a körhinta, az egri csillagok, a tanú vagy a szerelem. A kiállítás közel 100 ritka és sok esetben eddig nem látott felvételen keresztül idézi fel a magyar mozi elmúlt 125 évét. A tárlat egyszerre szól a filmtörténetről, a fotóművészetről és azokról a különleges pillanatokról, amelyek a kamerák mögött születtek meg. Könyvek, szerzők és találkozások. Péntektől ismét a könyveké lesz a főszerep Budapesten, hiszen a 97. ünnepi könyvhetet a Vörösmarty téren, a Vigadó téren és a Dunakorzón rendezik meg. A többnapos eseményen könyvbemutatók, dedikálások, pódiumbeszélgetések, illetve kulturális programok várják az olvasókat. A látogatók személyesen is találkozhatnak kedvenc magyar szerzőikkel, miközben megismerhetik a kiadók legújabb köteteit. A rendezvény évtizedek óta a hazai könyves élet egyik legfontosabb ünnepe, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A könyvek szerelmeseinek kihagyhatatlan program, ahol az irodalom és a közösségi élmény találkozik a főváros szívében. Péntektől egy héten át várja a közönséget Budapesten a Dunakarnevál, a néptánc és a népzene egyik legnagyobb hazai ünnepe. A fesztiválon a Kárpát-medence és a világ számos országának hagyományai elevenednek meg látványos előadásokon és közösségi programokon. Fellép többek között a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művész Együttes, de lesz nemzetközi néptáncverseny, táncház és gyermekprogram is. A rendezvénysorozat egyik kiemelt eseménye a Margit-szigeti szabadtéri színpad nagyszabású gála műsora. A Dunakarnevál igazi kulturális kavalkádot kínál mindazoknak, akik szeretik a hagyományokat, a zenét és a táncot. Jó szórakozást kívánunk!

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes koranyári idő várható. Felülvizsgálja a kormány a Mohácsi Dunahíd beruházást. Nyit a könyvhét, országszerte irodalmi és zenei programok várják a közönséget. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Dunahíd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják, és ahol lehet, módosítanak az eltúlzott kapacitású beruházáson, azzal, hogy torzót nem hagynak, tehát a hidat megépítik. Több mint 170 millió forintot kapott távozásakor Matolcsy György a Magyar Nemzeti Banktól, értesült a 24.hu. A hírportál közérdekű adatigényléssel megtudta, hogy az összeg egy része a munkavállalási tilalom ellentételezése, nagyobb része pedig szabadságmegváltás volt. A jegybank belső vizsgálatot indított az ügyben. Újabb sztrájkot tartottak a Hanon dél-koreai autóipari beszállító magyarországi munkavállalói. A múlt heti pécsi figyelmeztető munkabeszüntetés után ezúttal a székesfehérvári telephely dolgozói álltak le 2 órára. A dolgozók 10%-os béremelést követelnek. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével, valamint gyerekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Ilyen Balatonfüred, Győr, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza és Szeged is. Részletes programok az ünnepi könyvhét weboldalán olvashatók. Újabb korszerű alacsony padlós kapvillamos állt forgalomba Budapesten, tovább növelve az akadálymentes járművek számát a fővárosban. A BKK közölte, hogy az 51 darabos flotta folyamatosan érkező új szerelvényei, a többi között az 1-es, a 3-as, a 17-es és az 50-es vonalokon állnak forgalomba. A teljes körű bővítéshez pedig uniós forrásból tervezett infrastruktúra fejlesztések is szükségesek. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a mérkőzések Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában lesznek. A szigorú ellenőrzések már a reptéren megkezdődtek, és a stadionokba is csak alapos átvizsgálás után lehet bejutni. A döntőt július 19-én tartják. Sok napsütéssel számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Baleset miatt továbbra is korlátozásra kell számítani a fővárosban Káposztás megyeren, a külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál és a 16. kerületben, a Csömöri úton, a József utcánál. Baleset történt a 19. kerületi Hunyadi utcában is, az Esze Tamás utcánál. Telítettek a sávok mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Blaha-Lujza tér előtt, a Balcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton, a közös csomópont közelében, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként, illetve a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. Lassan halad a sor a pesti alsórakparton, a Margit hídtól a Lánchídig. Az alsórakpartot ma is lezárják este 6:30-tól, holnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A budai alsórakpart is csak lassan járható északi irányban, a Döbrentei térig, illetve a Margit hídtól dél felé, a Halász utcáig. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal befelé szintén egyre nehezebben járható, és erősödik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, továbbá a Budaörsi úton a Nagyszülős utcai felüljárótól befelé. Marga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt kívánok, minden gondolatunk, mondjuk majdnem minden gondolatunk a takarítás körül forog, minden esetre remélem, hogy velünk tartanak ma délután is. A mai játékkérdés a következő: melyik háztartási eszközt találta fel Hubert Cecil Booth 1901-ben? Mondok három lehetőséget: mosógépet, ez az A, B, porszívót, vagy C, mosogatógépet. Na most remélem, senkit nem zavartam össze. Tehát A, mosógépet, B, porszívót, C, mosogatógépet. A helyes választ beküldők között naponta egy 5 termékből álló Szanitól ajándékcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket pedig mai éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. A folytatásban pedig egy különleges kiállításról lesz szó, amely a magyar film 125 éves története előtt tiszteleg. Vendégünk lesz itt a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet kutatója, a kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Most pedig Beethoven 8. F-dur szimfóniájának 3. tétele következik.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégeimet, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója. A Felvétel, Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Köszönjük a meghívást, és köszöntjük a hallgatókat.
0: Augusztus 23-áig várja a látogatókat a mai Manóházban a kiállítás, amelynek egyébként elég beszédes címe van, tehát úgy nagyjából az ember el tudja képzelni, hogy konkrétan miről szól ez a kiállítás, de hát nyilvánvalóan a megjelenítés az egy egészen más dolog. De mi volt a koncepció, mi volt a fejetekben a kiállítás kapcsán, hogy ezt az hatalmas témát, ezt hogyan mutassátok be?
1: A mai Manóháztól érkezett a felkérés és az NFI részére, hogy vegyünk részt ebben a kiállításban. Ugye most idén 125 éves a magyar film, és bennük felmerült egy olyan lehetőség, vagy annak a lehetősége, hogy a falakra kiteszik a rajongó, meg követői táboruk által megszavaztatott 7 legkedveltebb magyar filmnek a standfotóit, de ez még mindig csak egy emelet, úgyhogy maradt a fönti emeleti a üvegműterem résznek a egyébként nem kis területe, úgyhogy ott 3 helyiség volt, és ezt megkaptuk mi az NFI, hogy itt kedvünk szerint készítsünk kiállítást. És tulajdonképpen a 125 éves magyar film történet, meg filmgyártás történetnek a emlékéből kiszedtünk egy olyan részt, amit viszonylag kevesen ismernek, viszont nagyon kapcsolódik a mai Manóház koncepciójához, és ezek a standfotósok. Ugye mindenki ismeri a standfotókat, sőt, megkockáztatom, hogy sokkal több standfotót ismerünk, mint amennyi film mert láttunk valaha, és ezeknek a készítői előtt, illetve a szakma előtt tiszteleg ez a kiállítás, úgyhogy azt a 125 évnyi magyar játékfilmeknek az ismert és ismeretlen standfotósait próbáltuk meg valahogy bemutatni, ugye hiszen egy részét nem is ismerjük, mert az első éveknek, évtizedeknek egyáltalán nem tudjuk, hogy ki készítették ezeket a remekbe szabott némafilmes standfotóit.
0: De ez remek, hiszen a maga a cím, hogy Felvétel, ugye ez magában hordozza a film és a fotó műfaját is. De egyébként a stand és verkfotók mi célt szolgáltak?
2: Nem akarok ünneprontó lenni, de voltak éppen itt azért fölmerül egy kérdés, hogy egy standfotó egy filmet megfelelő módon reprezentál-e. Tehát amikor könyvekben, folyóiratokban filmfotókat látunk, az pont a filmnek a lényegét veszi el, a mozgást. Természetesen nem azt akarom mondani, hogy nincs létjogosultsága, de azért erre egy pillanatra érdemes gondolni, amikor a standfotókról beszélünk, hogy azért ez egy olyasmi, ami fotó és nem film, tehát pont a filmnek azt a fotóhoz képesti újítását veszi el, amely miatt filmeket nézünk. Természetesen szükség van rá, tehát könyvekben, folyóiratokban, moziportálokban nem lehet mozgóképet vetíteni, tehát így lehet ezt megoldani, és emiatt aztán óriási nagy karrierje, története lett ennek a mondhatni fényképészeti szinte műfajnak, hiszen valóban egy idő után nagyon sok fotográfus erre szakosodott, tehát elsősorban vagy szinte kizárólag standfotókat készített. Ugyanakkor a standfotósoknak talán nem túl leegyszerűsítő, hogyha azt mondom, hogy kétféle munkája van, és mind a kettő megjelent a kiállításban. Az egyik valóban a jelenetfotók. Uh-huh. Ugye azt úgy kell elképzelni, hogy fényképezi az operatőr a filmet, és a standfotós lehetőleg majdnem ugyanabból a nézőpontból, adott esetben külön a kedvéért megállított jelenetben elkészíti azt a képet, ami valóban a filmben is látható. Bizonyára vannak olyanok, és Marci lehet, hogy tud ilyet példát mondani, hogy a standfotón nem feltétlenül teljesen ugyanazt látjuk, mint az adott filmben. A másik, és ez talán, ennek nincs ilyen elméleti problematikája, mint amit az előbb mondtam, hogy filmet nézünk, de standfotót látunk helyette, az pedig a verk. Amikor is a forgatási körülményeket is dokumentálják ezek a standfotósok, és az hallatlanul érdekes, hallatlanul tanulságos, nem csak a szakember, hanem a szélesebb közönség számára, mert itt vannak a kulisszatitkok, hogy hogyan vették föl, hol állt ez, hol állt az, mi vette körül azt a felvételt, amiről azt gondoljuk, hogy csak úgy létrejött, és aztán ott látjuk a standfotón, hogy 35 ember ott áll mögötte, és mindenki teszi a maga dolgát. És ez is ott van ezen a kiállításon, nagyon-nagyon izgalmas felvételekkel.
0: Hát ez sok szempontból még érdekesebb, nem? Tehát, hogy mindenki arra kíváncsi, hogy mi van mögötte.
2: Így van, a filmet azt látjuk azért a moziban, tehát azokat a képeket végül is mozgóképen látjuk, de a verkfotókat azt valóban nem láthatjuk máshol, csak ezen a módon.
0: És ezen a kiállításon stand és verkfotókat lehet látni. Visszatérünk még rá bőséggel, hiszen a beszélgetés még folytatódik Gelencsér Gábor esztétával, az LTBTK filmtudomány tanszékének docensével és Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója. A felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense. Tehát az imént említett kiállításról beszélgetünk, az ugye nagy kérdés lehetett számotokra, úgy gondolom, hogy milyen filmekből válogassatok. Mi az, amit megmutattok?
1: Hát ez mindig nagyon nehéz. A filmarchívumban körülbelül 500 000 ilyen standfotó van, magyar, hát talán annyi nincs, de azért nagyon sok van. Ugye összességében játékfilm a kezdetek kezdete óta egy olyan 1500-2000 között készült. Nem tudom, Gábor, neked vannak-e?
2: Én az 1500-at mondanám.
1: Igen, hát háború előtt ugye a néma filmkorszakban készült 600, a hangos filmkorszakban készült 300, az már 1000, és szerintem azért hogyha a TV filmeket is, vagy a közös koprodukciókat mellé tesszük, szerintem kijön az a 2000.
2: Az meg hát a néma filmkorszaknak, ahogy a 10%-a maradt csak meg, tehát akkor így mivel van. Számolsz?
1: Hát azokkal, amikből vannak fotóink, aha. És ez a fantasztikus ebben a kiállításban, hogy egy csomó olyan fotót is kiraktunk, sőt, azt kell mondjam, hogy 90%-ban olyan néma filmfotók vannak, amikhez nem tudunk filmet párosítani, mert elvesztek. Hiába a Korda Sándor meg Kertész Mihály filmjeiről van szó, csak ezek a fotók maradtak fönn. Tehát egy a kutatás szempontjából nagyon hangsúlyos jelentősége van ezeknek a fotóknak, úgyhogy a mai napig vásárol a filmarchívum ilyen különböző fényképeket, felvételeket, akár hagyatékból kerül elő, akár árveréseken, aukciókon, vagy bárhol felbukkannak ilyen úgynevezett vitrínfotók, hiszen ezeknek a fotóknak az eredeti funkciója a reklámozás volt, azért is készült el, és ugye az emberbe fölmerül az a kérdés, hogy miért nem a filmből vágták ki ezeket a kockákat ahhoz, hogy reklámozni tudják ezeket a produkciókat, tehát azért, mert nem alkalmas a filmszalag, tehát egyszerűen, ha csak a Leica méretű filmeket veszük, egy filmkocka az fele akkora, mint egy Leica kocka, tehát hogy divatosan fejezzem ki magam, a felbontása is fele akkora, tehát egyszerűen nem lesz olyan minőségű, mint amit fotográfiával el lehetett érni, úgyhogy ezért jött létre tulajdonképpen ez a szakma, és ugye nagyon kevés szabadságot adott ezeknek a standfotósoknak, mert mindig az operatőrnek meg a rendezőnek az igényei szerint kellett dolgozniuk, úgyhogy mindig a lehető leginkább azt a pozíciót és azt a képkivágást kellett bemutatnia, amit a kamera is látott, ez persze többé-kevésbé sikerült. Úgyhogy tulajdonképpen igen, hát hogy mi került ki a falakra, hát az körülbelül 100 fotó, amivel ezt a 125 évet be tudjuk mutatni. Mindenképpen fontos szempont volt az, hogy mint fotográfia is nagyon ütős legyen, tehát ha valaki elmegy, megnézi ezt a kiállítást, akkor nagyon érdekes és nagyon figyelemfelkeltő képeket fog látni, pláne ha belegondol, hogy ezekhez még filmek is tartoznak, amit ugyanezzel a ízlésvilággal és vizuális ilyen beállítottsággal készítettek el az alkotók, akkor elképzelhető, hogy milyen fantasztikus nagy filmkincs az, amit mi birtoklunk.
0: Érdekes, hogy én arra gondoltam, hogy a filmekre koncentráltatok leginkább. Tehát, hogy az volt a lényeges, hogy emblematikus, ikonikus filmekből válogassatok képeket.
1: Tehát, azokat mindenki ismeri, tehát pont, aha, ez volt a cél, hogy lehetőleg igen, nagy filmek, tehát ismert filmeknek a fotói kerüljenek ide, nem az ismert fotók, nem az, amit mindenki unosuntig már látott, aha, meg amivel mindig ezeket a filmeket szokták apostrofálni. Tehát olyan fotókat próbáltunk keresni, és ahogy Gábor is mondta, ezekből a verkfotók ból a legtanulságosabb, hogyha összepárosítjuk a hozzátartozó standfotóval, akkor lehet látni, hogy a Ház a sziklák alatt című filmnek a mondjuk egyik kulcsjelenetét, amikor ugye mély belöki a főhős a sógornőjét, a púpos terát, akkor azt, ahogy ezt elkészítette az operatőr, hát tényleg az életével játszott, hiszen ilyen kötözve, ilyen köteleken lógva kamerázták le, és Makkároly rendező is ilyen kötélen lógva állt az operatőr mellett, és figyelte a jelenetet.
0: Azt lehet mondani, vagy azt ki lehet jelenteni, hogy végül is a stand és verkfotók azok egy önálló művészeti ágat képviselnek?
2: Úgy gondolom, igen. És tényleg nagyszerű mesterei vannak ennek a hivatásnak, inkább így mondanám. Elsőként talán B. Müller Magdát azért mondom, mert ő ráadásul ezeknek a fotóknak a megőrzéséért is nagyon sokat tett. Tehát lényegében ő hozta létre azt az archívumot, ami a mai napig együtt van, most már nálatok az archívumban, hogyha nem tévedek.
1: Igen.
2: És hát mások is, tehát itt nagyon-nagyon sok nevet nem ismerek névsorolvasásba kezdeni, mert netán kihagyok valakit, de mondjuk egyet hadd mondjak, Inkei Tibor és Inkei Alice, tehát hogy itt ugye apa-lánya kapcsolat van, tehát ez is egy nagyon szép dolog, hogy így is megjelent ez. Amit még kérdeztél a film válogatással kapcsolatban, ugye az első szinten ott a mai Manó által kurált kiállítás látható, és ott nekem nagyon-nagyon izgalmas és figyelemreméltó és nagyon szimpatikus, hogy vannak persze, hogy mondjam, a magyar filmtörténet legnagyobb alkotásai közül választott alkotások, mint például a Szerelem. De nem csak az, tehát nagyon sokszínű, és a műfaji paletta nagyon széles. Bevallom, én sem gondolnék, hogy az Égig érő fű című film belekerül egy ilyen 7 filmből álló válogatásba, és kerüljön bele, vagy a Pogány Madonna. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy nagyon sokszínű dolog, nyilván nehéz kiválasztani, 1500 maradjunk csak abból 7 filmet, tehát kimondani is ezt ugye furcsa. És ez egy bátor döntés volt, ezek szerint valami fajta népakarat van mögötte, úgymond, és nagyon-nagyon jó ilyen értelemben ez a koncepció, és tényleg ez mutatja meg a magyar film sokszínűségét, hogy megyek teremről teremre, és Égig érő fűtől Szerelemig. Elég nagy a távolság, és ez itt ebben a térben egymásban nyíló ajtókból szemlélhető szinte egyetlen egy pillantás alatt.
0: A mai Manóházban látható a kiállítás. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Gelencsér Gábor esztétával, az ELTE BTK filmtudomány tanszékének docensével és Kuruc Mártonnal, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatójával.
3: Klasszik Rádió 92.1. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Baleset miatt továbbra is korlátozásra kell számítani a fővárosban, Káposztásmegyeren, a Külső Szilágyi úton, a Homoktövis utcánál és a 16. kerületben, a Csömöri úton, a József utcánál. Baleset történt a 19. kerületi Hunyadi utcában is, az Esze Tamás utcánál. Telítettek a sávok mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Blahalujza tér előtt, a Balcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont közelében, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn is szakaszonként, illetve a Kiskörúton mindkét irányban az Asztóriáig. Lassan halad a sor a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Az alsórakpartot ma is lezárják este 6:30-tól, holnap hajnali 5 óráig, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A budai alsórakpart is csak lassan járható északi irányban, a Döbrentei térig, illetve a Margit hídtól dél felé, a Halász utcáig. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal befelé szintén egyre nehezebben járható, és erősödik a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén, továbbá a Budaörsi úton a Nagyszülős utcai felüljárótól befelé. Marga Etele, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, az imént említett kiállítás egyik kurátora és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudománytanszékének docense. A kiállítást milyen kiegészítő programok kísérik?
1: Számomra a legizgalmasabb az voltaképpen egy monitor volt, egy nagy monitor, amin egy 7 perces montázs pergett, és ez nem tartalmazott más, mint magyar filmekből olyan jeleneteket, snitteket, tehát néhány másodpercnyi snitteket, ahol fényképeznek. Tehát a jelenet tartalmazza azt, hogy éppen fényképeznek valakik valakit. És hát ez egy kicsit ilyen kvízjáték is, még nekem filmtörténészként is, hogy mit ismerek föl, mi jut eszembe. Tehát amikor ezt úgy láttam, hogy van ilyen, akkor rögtön elkezdett az agyam zakatolni. Ugye legelőször a Fotográfia című film jut eszembe, mert ott még ráadásul dramaturgiai szerepe is van azoknak a fotóknak, amit az előbb említett B. Müller Magda készített a forgatáson. De hát rengeteg egyéb példa, akkor beugrott az Apa című Szabó István film, és így tovább, és így tovább, és aztán odaálltam a monitor elé, és akkor emlékszem Marcival, mondtuk. De olyan gyorsan peregnek, hogy szinte nem lehet követni, és hát megmondom őszintén, hogy nem volt 100%-os a találati arány, tehát olyan, mit mondjak, 70-80, de nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon, hát egy nagyszerű ötlet, abszolút kapcsolódik a kiállításhoz, és hát behozza ezt a motívumot, hogy mi van akkor, amikor egy film tartalmaz egy olyan jelenetet, egy helyzetet, hogy valakik valakiket fényképeznek. Ez az összeállítás szerintem egy nagyszerű színfoltja ennek az anyagnak.
0: És micsoda kutató munka előzhette meg?
2: Hát igen, nagyon hosszú ideig készült, de az egész ötletet, azt megmondom, hogy szerintem nagyon profán dolog adta az, hogy ugye van ez a napfényműterem, ami nem egy kiállító tér, hanem az önmagába véve egy ilyen közösségi tér, meg az maga ennek a mai manóháznak az egyik nagy ilyen szakrális tere, ahol ugye egy eredeti freskó került elő, egy háttér freskó került elő a falakról, és ezt eredeti állapotában mutatják be, ezt soha nem rendezik be kiállításnak. Nos, ebből a teremből az egyik kis kiállító terembe egy ajtó nyílt, direkt meg is néztem, hogy ebbe a kiállító térben miért van egy ilyen kis beugró rész, amit nem lehetett mit csinálni, egy 5 centire beugrik, tehát a fal síkja, és adott egy ilyen lehetőség, hogy oda valamit ki kell emelni, hogy valami legyen, de igazából nem jutott semmi eszünkbe, hogy mit rakjunk ide ki, ekkor jött az ötlet, hogy hát vetítsünk rá egy ilyen klippet, és ugye végig nagyon éreztük a rokon szenvet és a rokonságot a mai manósok által képviselt fényképezéssel, és így jött ez az ötlet, hogyha nem is a standfotózást érinti közvetlenül ez a kis klip, de legalább tényleg a magyar filmekből szedjük össze azokat a jeleneteket. Hát először én azt hittem, hogy egy olyan fél órás klip lesz ebből az 1500 filmből, végül 7 perc lett, ami engem is nagyon megdöbbentett, pedig hát olyan filmek vannak, ami a fényképezésről szól, aminek a főszereplői maguk is fényképészek, például, mint az imént említett Fotóháber, vagy a Fotográfia című film, vagy például a Barátságos arcot kérek, és egy csomó más filmben is jelentős szerepet kapnak a fotósok, vagy maga a fényképezés, ugye, vagy egy megfigyelés, vagy valami ügynöki tevékenység, vagy valami kémkedés, vagy egy bizonyíték, vagy tehát egy csomó olyan szituációban van jelen a fotó, amikor megváltoztatja dramaturgiailag a történetnek a fonalát, és abszolút fontos szerepe van benne, úgyhogy ezeket próbáltuk meg kiszedni. De ezen kívül is elhelyeztünk ilyen tárlókat, mégpedig az egyik az pont emellett a vetítés mellett látható, amiben olyan instrumentumokat kaptunk a standfotósoktól, itt konkrétan Inkei Alice-tól, ami hát egy tulajdonképpen, ha szabad ezt mondani, ennek egy szakrális tárgya ennek a kiállításnak és a két szakmának, hiszen egy fényképezőgépről van szó, amivel a Pogány Madonnának és a Szerelemnek a felvételeit készítették, vagy lehet, hogy nem a Szerelem a másik film. Szóval mindegy, lényeg az, hogy Inkei Alice ezekkel, talán az égig érő fűnek a fotói készültek ezzel, tehát tényleg egy olyan kamera van oda kiállítva, ami nagyon komoly feladatokat végzett a magyar filmtörténet dokumentálása számára.
0: Nos, ahhoz képest, hogy te fél órára számítottál, hogy egy fél órás összeállítást tudtok készíteni, 7 perc lett, tehát hogy milyennek az oka?
2: Hát először is az, hogy nagyon feszesre vágtuk, mert azért ez a kis klip, ez nincs hangja egyébként, de nagyon jól elmondja azt, hogy miből áll a fotózás, hogy visszafele megy az időbe egyébként, tehát a fénykép nézegetéssel kezdődik, majd utána a fényképeknek a szárítása következik, aztán utána az, hogy lenagyítják őket, utána a filmnek az előhívása, meg a ilyen műteremben való munka, meg a negatívoknak a tudom én, meg ellenőrzése, vagy ilyesmi, aztán utána egy műterembe kerülünk hirtelen, aztán a műterembe ott beállítják a csoportképet, akkor beállítják az élességet, belekukucskál a fényképész, aki egyébként ugye legtöbb esetben híres színész, tehát látjuk Garas Dezsőtől kezdve Kálmán Györgyig egy csomó nagy magyar színésznek az arcát föl lehet ismerni, és akkor az utolsó az expozíció, az exponálás, és akkor ott viszont elszabadul a pokol, mert ott bejönnek a műtermi fényképészek mellé, a rendőrségi fotósok, bejönnek a lesi fotósok, bejönnek a kémek, és mindenki, és végül természetesen a civil emberek, akik csak úgy fényképeznek, hiszen az egész életünk az önképpen csak úgy fényképezéssel telik el, hogyha a mobiltelefonos világot veszük alapul, akkor szinte napi szinten.
0: És ez egyre inkább így van. Na jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója, és a, hát most csak ennyit mondok róla, hogy Felvétel című kiállítás egyik kurátora, és Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudománytanszékének docense. Szóval az ember így laikusként olyan nehezen tudja azt elhelyezni magában, hogy a filmek mellett fotográfusok is ott vannak, jelen vannak. És úgy érzem, hogy ez a kiállítás, ez nagyon erősen emeli az ő szerepüket, az ő jelentőségüket, azt, hogy mi mindent látnak, és mi mindent mutatnak meg a filmből, akár úgy, hogy kapcsolódik a történethez, akár úgy, hogy nem, hiszen ugye erről is beszéltetek. Ugyanakkor ez egy nagyon speciális világnak tűnik, tehát nem tudom, hogy aki például nagyon jól és ügyesen fotóz filmeket, stand- és verkfotókat, az vajon a filmes világból érkezik, vagy a fotós dimenzióból, szóval, hogy mi a tapasztalat?
1: Hát nyilván mindenkinek megvan a maga háttértörténete, és vannak olyanok, akik azért más fotográfiában is érintettek, például Szilágyi Lenke nagyon-nagyon sok portrét csinál például, és filmfotósként is ismert. A kiállítás őket is megmutatja, és voltak éppen, ha belegondolunk, ez egy érdekes helyzet, mert hogy ez a kiállítás a standfotósok munkáiról szól, hol vannak azok a képek, amelyek őket mutatják munkaközben. És vannak ilyenek, hála Istennek, tehát egy sor olyan képet tudtak a kurátorok elhelyezni, ahol magukat, a standfotósokat látjuk munkaközben. Amit nyilván nem a standfotós készített, hanem valaki, valószínűleg riportra érkező, újságíró, társaságában érkező fotós, és ez nem pusztán amiatt érdekes, és nyilván ez is fontos, hogy legalább látjuk őket, arcot kapnak, ezek a legtöbbször valóban arc nélküli közreműködők, hanem azt is látjuk, hogy hogyan dolgoznak, és ez mondhatnám, egy kutató számára is izgalmas, ahogy mondjuk tényleg szinte behajol az operatőr mögé, abba a nézőpontba, ahonnan ugyanazt a képet el tudja készíteni. Hihetetlen, néha az ember azt érzi, hogy ilyen akrobatikus mutatványok kellenek, hogy teljesen zavart nem okozva, de mégis ott legyen a legközelebb az eseményekhez. Tehát ez egy nagyon, azt gondolom, egy nagyon érzékeny dolog is. Biztos, hogy az operatőr és a rendező számára ez nagyon fontos bizalmi kérdés is, mert ők tényleg ott vannak olyan intim pillanatokban, aminél lehet, hogy a stáb egy bizonyos részét elküldik, de a standfotósnak ott a helye. Hol van ott a helye? Hogy tudja végezni a munkáját, anélkül, hogy zavarná a filmkészítési folyamatot. Nos, ezeken a felvételeken erről is kapunk valamennyi képet.
2: Gábor nagyon jól összefoglalta. Markovics Ferenc az egyik ilyen standfotó, sajnos már nem él, ő nagyon jól megfogalmazta ezt a, vagy úgy fogalmazta meg ezt a, az ő feladatukat, vagy szakmájukat, hogy a standfotósnak észrevétlennek kell lenni, nem szabad zavarnia se operatőrt, se rendezőt, se színészt, senkit, viszont mindenhol jelen kell lennie, a kamera mellett kell dolgoznia, és meg kell találnia a jelenetnek azt az 1/60 másodpercnyi rész, amiben tökéletesen össze tudja foglalni állóképben, ezért is a neve standfotós, állófotós, meg kell találnia azt az 1/60 másodperci időt, ugye ez az expozíciónak az ideje, a fényképezési expozíció ideje, amiben tökéletesen bele tudja sűríteni annak a jelenetnek, annak a filmnek a mondani valóját, esszenciálisan tartalmaznia kell annak a képnek mindent, ami ehhez a filmhez kapcsolódik, hiszen ez a fotó fog gusztus csinálni a nézőközönség számára a filmhez, mert a fő funkciója ezeknek a fotóknak és a fotósoknak az, hogy a lehető legjobb reklámokat elkészítsék. A standfotóból ugyanis a későbbiekben elkészült rengeteg reklámanyag, szóróanyag, képeslevelező lap, leporelló, cigarettareklám, ilyen mozicsoki, ilyen gyűjtő, beragasztós albumba is a standfotósok készítették a reklámokat, vagy például a plakát művészet is a reklámra alapul, hiszen bocsánat, tehát a plakátművészet is a standfotókra építkezik, hiszen standfotók portréi alapján filmbeli jelenetek, nézések, különböző gesztusok azok, amelyek plakátra átrajzolva kerülnek végül ki az utcákra, úgyhogy nagyon-nagyon fontos szerepe és feladata van, volt és lesz a standfotósoknak.
1: Hát a filmtudományban is, tehát egy szakkönyv az fotókkal jelenik meg. és azok a fotók nagyon sokszor hozzá tesznek a szöveg értelmezéséhez. Ugye én tanítok az ELTE-n, tehát szakdolgozat is néha készül úgy, hogy vannak fotók, és hogyha az valóban nem pusztán díszíti a szöveget, hanem magyarázza azt, amit a hallgató ott megfogalmaz, akkor azt mondom, hogy ennek helye van.
0: Uh-huh. Mennyire követel speciális látásmódot a stand és verkfotós?
2: Nagyon nehéz kenyér, ugyanakkor nagyon irigyelt kenyér. Ezt én is ott tudtam meg egyébként, a Baki Péter az igazgatót kérdeztem meg, hogy a fotós társadalomban a standfotósok milyen, mennyire irigyelt helyet töltenek, vagy mennyire lenézett helyet, és akkor mondta, hogy hát lenézett az nem ez, sőt, abszolút irigyelt szakma volt a standfotóm. Részint azért, mert nagyon jól kerestek a többi fotóshoz képest, és másodszorban azért, mert a lehető legtöbb helyre az ő fotóik jutnak el. Tehát addig, amíg egy sendéletet fényképező, vagy természetfotós képei, akár a legjobb természetfotósok képei is viszonylag szűk csatornákon jutnak el az emberekhez, addig viszont egy-egy jó stat. Tehát például ezt mondom, ezt a szót, hogy standfotó, akkor a kedves hallgatóknak biztos vagyok benne, hogy eszébe jut egy fotó. Nem biztos, hogy magyar, nem biztos, hogy ki van ezen a kiállításon rakva, de az biztos, hogy eszébe jut egy csomó olyan fotó, ami egy kulcsképe egy adott filmnek. És ez a lényeg, hogy ezekben beégjenek az emberek emlékezetébe, ezek megmaradjanak, és jól reprezentálják azt a filmet. Rossz standfotóval nem lehet egy filmet jól reklámozni, úgyhogy a standfotó az nagyon sokszor tényleg emblémájává válik egy filmnek, és ugye mi filmtörténészek tudjuk, hogy nagyon sokszor viszont hihetetlen jó dokumentumai lesznek egy-egy elveszett filmnek, hiszen a néma film kultúra, aminek több mint 90%-a elveszett, nem csak Magyarországon egyébként, ez mindenhol az egész világon nagyon-nagyon durva a néma filmes pusztulási arány. Ezek a standfotók azok, amelyek megmaradnak és reprezentálnak egy filmet, el tudják nagyjából mondani, vagy közvetíteni tudják, hogy körülbelül milyen igényességű vizualitással rendelkezett egy film, milyen, kik szerepeltek rajta. Nagyon sokszor a filmográfiák, a magyar filmográfiákat, ugye ennek az 1500 magyar filmnek nem ismerjük a teljes filmográfiáját, és sosem fogjuk tudni összeállítani filmek hiányában. Nagyon sokszor egészítjük ki ezek alapján, a fotók alapján, hogy felismerünk rajta különböző embereket, akik közreműködtek vagy játszottak a filmben.
1: Azt is érdemes itt elmondani, hogy nagyon jó volna, hogyha megmaradna ez a hivatás, ugyanis főleg a rendszerváltás utáni években arról személyes tapasztalatom van, hogy a alacsony költségvetés miatt ez volt a legkönnyebb lehúzni. Szerkesztettem a filmvilágot, nagyon sokszor nem volt kép egy filmből. Vagy jobb ilyen az operatőr néhányat kattintott. Vagy még jobb ilyen, és ugye itt a technikai probléma, hogy kifényképezett kocka. Tehát, hogy sokszor bizony lehúzták a standfotóst a költségvetésből. Butaság, nyilván kényszer szülte dolog, de nagyon fontos a szerepük a mai napig is, tehát, hogy nagyon fontos, és nyilván, hogy egy normális költségvetésű film erre áldoz, tehát, hogy továbbra is ez a hivatás jelen marad, itt marad velünk.
0: De az a jó, hogy ez a kiállítás, ez a reflektorfényt abszolút rájuk helyezi, az ő jelentőségükre és az ő szerepükre.
2: Meg is érdemlik.
0: Meg is érdemlik, meg azt is megérdemli a kiállítás, hogy elmondjam a címet újra, ugye elég hosszú felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, ez a kiállítás nézhető meg a mai Manóházban, augusztus 23-áig, hát egész nyáron látható ez a kiállítás, én kívánom, hogy minél többen nézzék meg, és nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy meséltetek arról a világról, amiről viszonylag keveset hallunk.
2: Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget.
1: Mi is köszönjük.
0: Gelencsér Gábor esztéta, az LTBTK filmtudomány tanszékének docense, és Kuruc Márton, a Nemzeti Filmintézet filmarchívum kutatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes koranyári idő várható. Klímafelújítási programot kezd a kormány a kórházakban. Megnyitotta az ünnepi könyvhét. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják, és ahol lehet, módosítanak az eltúlzott kapacitású beruházáson, azzal, hogy torzót nem hagynak, tehát a hidat megépítik. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területeken 402 helyiségben van megfelelő hűtés, ami 48%-os arány. 303 helyen elégtelen kapacitású klímaberendezés van, ami 36%, 110 helyen javítás alatt állnak a klímák, ez további 13%, valamint 20 helyiség nem vagy korlátozottan használt. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. A köztársasági elnök szerint tisztázni kell, hogy az alkotmánymódosítása szolgálhat-e egyedi helyzetek rendezésére. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, sokat tesz a köztársasági elnök saját pozíciója védelmében, de soha nem szólalt fel például a gyermekbántalmazások vagy a jogállam rombolása miatt. Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ellenőrzést 2023. októberében vezették be, és azt legutóbb az év végéig hosszabbították meg. A döntés nyomán egyszerűbbé válhat az átkelés a magyar-szlovén határszakaszon is. Könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel, zenével és gyerekkönyvekkel, báb előadással várja az érdeklődőket a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvfesztivál a Vörösmarty téren és a Vigadó téren. A vasárnapig tartó fővárosi rendezvény mellett több nagyvárosban is az irodalomról és az olvasás szeretetéről szólnak a következő napok. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat az Ugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható június 20-áig. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett. Inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után holnap napközben 20-25 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Pázmány Péter sétányon, a Magyar Tudósok körútjánál, emiatt ott torlódás alakult ki. Továbbra is baleset miatt számítsanak korlátozásra a Szilágyi Erzsébet fasorban a Széll Kálmán tér előtt, illetve a 16. kerületben a Csömöri úton a József utcánál, és Káposztás megyeren a Külső Szilágyi úton a Homoktövis utcánál. Péntektől, azaz holnaptól buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, valamint az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Rendezvény miatt lezárták várhatóan éjjel 11:30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, valamint a Verseny utcát is. A rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell számítani este 7 óráig. A belvárosban az Erzsébet tértől a Kiskörút Szabadsághíd Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon a Kopaszigátig vonulásos rendezvény miatt. Barga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Két héten keresztül nyári nagy takarítás a Klasszik Rádióban. Ez nagyjából azt jelenti, hogy mi kérdezünk takarítással kapcsolatban, önök pedig hát remélhetőleg válaszolnak. A mai kérdés így szól: melyik háztartási eszközt találta fel Hubert Cecil Booth 1901-ben? Mondok három lehetőséget: A. mosógépet, B. porszívót, vagy pedig C. mosogatógépet. A helyes választ beküldők között naponta egy öt termékből álló Sanitol ajándékcsomagot sorsolunk ki. A megfejtéseket pedig mai éjfélig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. Most pedig Haydn 60. C-dur, a szórakozott szimfónia első tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Hajdneum régi zenei koncertek júliustól egészen decemberig. Sokszor hallhatnak a programokról itt nálunk a rádióban, de egy kis faggatózás mindenképpen megér a történet. Felhívtam telefonon Vashegyi Györgyöt, a Hajdneum régi zenei központ művészeti vezetőjét, aki itt van a vonalban és áll a kérdések elébe. Tiszteletem, művész úr!
2: Jó napot kívánok, örülök, hogy tudunk beszélni.
1: Én is örülök, és egy-két alapfogalmat is tudunk tisztázni, rengeteg név elhangzik, rengeteg olyan szakkifejezés, ami az átlag klasszikus zene hallgató számára is talán idegen lehet. Kezdjük egy rövid régi zene meghatározással. Szerintünk minden zene, ami nem új, az régi, de hát nyilván nem erről van szó.
2: De nagyon jól mondja, tehát számomra pontosan erről van szó, amikor a zeneszerző már nem él, tehát nem tudjuk tőle megkérdezni a darabja előadására vonatkozó részleteket, finomságokat, ezek a nüanszok nagyon-nagyon fontosak egyébként, és a hallgató számára, minden hallgató számára nyilvánvalóak, tehát nagyon-nagyon lényeges dolgokról van szó az előadás szempontjából, de amikor egy zeneszerző már nem él, nem tudjuk tőle megkérdezni, akkor a művei szerintem a régi zene kategóriájába a módon használják ezt a régi zene kifejezést. Az általánosan elterjedt dolog a 16., 17., mondjuk a 20. századig tart, de véleményem szerint már a 21. század zenéje is bizonyos szempontból régi zene, olyan zeneszerzők esetében, akik már nincsenek köztünk. Uh-huh. A Hajdneum Magyar Régi Zenei Központ 2021 nyarán alakult, és a Haydn, Joseph Haydn-nak a neve a címben szerepel, az intézmény címében, tehát Joseph Haydn volt az a világsztár, az egyik első szupersztár az európai klasszikus zenében, akinek egész világon voltak tanítványai, egész akkori világon kultusza volt, Londontól Szentpétervárig, és hát nagyon-nagyon sok szállal kötődik Magyarországhoz, a történelmi Magyarországon, egy magyar arisztokrata családnak, az Eszterházy családnak, azon belül is elsősorban Eszterházy Fényes Miklósnak köszönhette Joseph Haydn, hogy kibontakozhatta a zsenialitását, és tényleg világhírűvé lett. És ezért a Hajdneum Magyar Régi Zenei Központ koncertszervezői tevékenységének az egyik középpontjában Joseph Haydn művei állnak, illetve az a helyszín, amely Haydnhoz Magyarországon, a mai Magyarországon nagyon erősen kötődik, legerősebben, ez a Fertődi Eszterházy kastély, Eszterháza, amelynek Apolló terme volt az a helyszín, ahol Haydn a szimfóniáit bemutatta minden jel szerint, ugye a másik épületben volt az operaház, ott volt nem messze a Marionett Színház. Az Eszterházy kastélynak az Apolló terve máig egy csodálatos helyszín, és július 10-től augusztus 1-ig 4 hétvégén, péntek szombaton, este 7 órakor csodálatos zenéket kínálunk a arajáróknak az Eszterházy kastély díszermében.
1: Na most ugye a Haydn a név, de akkor azért nem járok messze a megoldástól, ha azt gondolom, hogy nem csak az ő műveit játsszák, és aztán, ha még megemlített egy-két komponistát, azért beszéljünk azokról is, akik pestiesen szólva ennek a régi zenei stílusnak mondjuk így a headlinerei, hiszen sokan jönnek külföldről is fellépni ezekre a rendezvényekre.
2: Igen, tehát a nyári koncerteknél tartottuk, július 10-től augusztus 1-ig, minden péntek szombat este 7 órakor kamarazene, zenekari koncertek a Fertődi Eszterházy kastély dísztermében. Ezeken a koncerteken mindig szerepel Joseph Haydn, de természetesen mások is vannak, Mendelssohn, Mozart, Kalkbrenner, Albrechtsberger, Bach, Schumann, Mihály Haydn, tehát Haydn testvére, Benda, tehát a kortársak és a nagyon fontos szerzőknek a művei egyaránt elhangoznak ott. Ezek mindig korhű hangszeres előadások, péntek, szombat, este 7 órakor, és minden koncerten szerepel Haydn. Utána augusztus végén, 28, 29-én, 30-án, illetve szeptember 4-én, 5-én immár negyedszer rendezzük meg a Haydneum Eszterháza Fesztivált. Ez a legmagasabb világ színvonal, nemzetközi színvonalat reprezentáló koncertek sorozatát jelenti. Mindig egy Haydn operával nyitunk. Augusztus 28-án az Orlando Palladino hangzik el. Ez az 1780-as évek első felében Haydnnak az egyik legnagyobb operai sikere volt egész életében. Ezek méltatlanul kevéssé ismert remekművek. Tavaly az Armédát játszottuk, idén az Orlando Palladinót, címszerepben Cyril Dubois-val, a világ egyik legkiemelkedőbb lirai tenorjával, akit a magyar közönség már jól ismer és szeret, de Eszterházán még soha nem lépett föl. 29-én Schubert-est, 30-án Bősze Ádám barátunk zenetörténeti sétát tart, szeptember 4-én a Gringolc Quartet Haydn-estet ad, hiszen a vonós négyes az egyik legfontosabb műfaja ennek a repertoárnak, és hát Haydn-nak köszönhető, hogy a vonós négyes műfaja a világon ilyen magas rangra és szintre emelkedett, és szeptember 5-én pedig Haydn és kortársai lesznek a zárókoncerten, ahol az Orfeó zenekar Stephen McLeod fogja vezényelni, egy kiváló svájci énekes és karmester. Ez lesz tehát a nyár, amely Eszterházához kötődik, a Fertődi Eszterházi kastélyhoz, és ősszel pedig Budapesten a Zeneakadémia ad biztosít helyszínt a koncertjeinknek. Itt is széles repertoár lesz, tehát októberben Chopin est a Zeneakadémia Solti termében, október 16-án lengyel és japán felépő adventi Bach hangverseny a Zeneakadémia nagy termében, december 12-én pedig romantikus kamarazene, de egészen a Brahmsig elmegyünk repertoárban. Amit még érdemes megemlíteni, hogy ugye az Orfeó zenekar és Purcell kórus rezidens együttesei a Haydneumnak, és velük szeptember 23-án egy Bach hámol misítés hallhatnak a Zeneakadémián az érdeklődők. Ez nem a Haydneum rendezvénye, de hát a rezidens együttesekhez kötődik. November 27-én pedig Händel áldozásik alatt a Zeneakadémia Solti termében, és ugye most pénteken kerül adásba ez a beszélgetés, hát ma este 8 órakor az egyetemi templomban a Purcell kórus és a Helsinki barokkzenekar Apu Häkkinen, a világhírű finn csembaló művész és karmester vezényletével Kartellier és Riba műveket játszik, egy nemzetközi turné utolsó állomásaként, talán van még egy-két jegy, aki hallja ezt a beszélgetést. És Kartellier hagyják ki, ő egy új ez és az
1: Na itt már kezd nagyon elmenni a telefonvonal, úgyhogy kénytelen vagyok Vashegyi Györgyöt, a Haydneum Régi Zenei Központ művészeti vezetőjét félbeszakítani azzal, hogy a kedves hallgatóktól úgyse tudjuk kikérdezni a programot, viszont egy nagyon fontos információt szeretnénk átadni, minden, amiről itt beszéltünk, és minden egyéb információ a haydneum.com weboldalon megnézhető, visszakereshető, böngészhető, és egyebek, tehát haydneum.com, és mielőtt megszakadna, meg is köszönöm Vashegyi Györgynek, hogy mindezt megpróbálta nekünk elmondani. Minden más nagyon szuper lesz, de úgyis a kedves hallgatók el fognak szépen látogatni a haydneum.com oldalra, és ott mindent megtalálnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívhattuk.
2: Mindenkit várunk szeretettel. Köszönöm a beszélgetést.
1: További szép napot önnek, viszont hallásra.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombaton egész napos minifesztivál várja az érdeklődőket a japán kert különleges környezetében. A program középpontjában Lakatos Ábel kerámikus művész kiállítása áll, illetve kézműves kerámia vására és élmény agyagozásra is készülhetnek. A látogatók japán teaszertartáson is részt vehetnek, miközben betekintést nyerhetnek a kortárs kerámia művészet világába. Délutántól a tó felé nyúló pagodában kísérleti elektronikus zenei koncertek teremtenek különleges hangulatot. A rendezvény a művészet, a természet és a közösségi élmények izgalmas találkozását kínálja minden korosztály számára. Csütörtöktől vasárnapig Tex-Mex Fesztivál lesz a Nagymező utcában, ahol a színek, fűszerek és ritmusok egyetlen hatalmas forgataggá olvadnak össze. A Tex-Mex egy ellenállhatatlan találkozás Texas és Mexikó között, ahol az autentikus mexikói ízek találkoznak az amerikai déli életérzéssel. Élőzenék, margarita, latin hangulat és meglepetés programok várják az érdeklődőket. A hétvégén ismét megrendezik a lelkes ásványbőrzét a budapesti Momsportban. A rendezvényen több mint 100 kiállító kínál ásványokat, drágaköveket, ősmaradványokat, meteoritokat és különleges ékszereket. A családokat interaktív programok, ásványhatározás, aranymosás és látványos bemutatók is várják. A bőrze remek lehetőség arra, hogy közelebbről is megismerjük a természet több millió éves kincseit. Jó szórakozást kívánunk!
1: Klasszik Rádió 92.1. Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Pázmány Péter sétányon, a Magyar Tudósok körútjánál, emiatt ott torlódás alakult ki. Továbbra is baleset miatt számítsanak korlátozásra a Szilágyi Erzsébet fasorban a Széll Kálmán tér előtt, illetve a 16. kerületben a Csömöri úton a József utcánál, és Káposztásmegyeren a Külső Szilágyi úton a Homoktövis utcánál. Péntektől, azaz holnaptól buszsávot jelölnek ki a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felhajtóján az Árpád híd felől egy rövidebb szakaszon, valamint az Egér úton befelé a Balatoni úttól a Péterhegyi útig. Rendezvény miatt lezárták várhatóan éjjel 11:30-ig a Dózsa-György utat, a Kerepesi út és a Verseny utca között, valamint a Verseny utcát is, a rendezvény előtt és azt követően az M2-es és az M4-es metró, illetve az 1-es villamos is sűrűbben indul, a további érintett BKK járatok pedig módosított forgalmi rend szerint közlekednek. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell számítani este 7 óráig. A belvárosban az Erzsébet tértől a Kiskörút Szabadsághíd Műegyetem rakpart Pázmány Péter sétány útvonalon a Kopaszigátig vonulásos rendezvény miatt. Barga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban a Budapest Múzeumai sorozatunk folytatódik, és ma a Flipper Múzeumba fogjuk meghívni a hallgatókat. Én nem tudom, hol van ez, úgyhogy segíts!
2: 13. kerületben Radnóti Miklós utca 18 szám alatt található. Hát azért ez egy rendhagyó múzeum. Uh-huh. Ez szerintem egy olyan múzeum, ahova a kamasz gyerekeinket elvihetjük. Én is tervezem, hogy elmegyünk majd a fiaimmal.
1: Ki az, akinek köszönhetjük, hogy ez a múzeum létrejött?
2: Ez a múzeum 2014-ben jött létre egy magánszemély Pataki Dénes kezdeményezésére. Ő hívta életre azzal a céllal, hogy a magángyűjteményét a nagyközönség számára is elérhetővé és kipróbálhatóvá tegye. Ez egy interaktív tárlat a 13. kerületben. Elmondhatjuk róla, nagyon érdekes, hogy a megnyitása óta folyamatosan az egyik legnépszerűbb magyarországi kiállítóhelynek számít. Rengeteg külföldi látogat el oda. Én szerintem ez tipikusan tényleg az a hely, ahol a családok, fiatalok elmennek, hogy ha már múzeum, akkor nem feltétlen régi műtárgyak és festmények, hanem akkor egy igazi, jó kis 20. századi életérzés, ha ellátogatunk ebbe a múzeumba.
1: De mit láthatunk itt?
2: Gyakorlatilag flipper gépeket találunk, ugye ezek ilyen karos játékgépek, remélem, hogy nem mondok butaságot ezzel a meghatározással, és ezek a gépek szabad játékra vannak állítva, tehát nem kell pénzt bedobálni azért, hogy egy-egy játékot lejátszhassunk. Korlátlanul kipróbálhatunk őket. Találunk itt olyan régi darabokat is, mint például egy 1947-es, az egyik legelső flipper karos gép, a Humpty Dumpty, illetve olyan kultikus popkulturális klasszisok is vannak, mint az Addams Family vagy az Indiana Jones. Tehát szerintem, aki ebben a témában járatos, az pontosan tudja, hogy miről beszélünk, és érteni fogja, hogy ez mit jelent.
1: Nemzetközileg mennyire figyeltek fel erre a múzeumra?
2: Ez a múzeum a világ vezető sajtóorgánumaiban is megjelent, írtak róla például a New York Times-ban, a CNN, illetve a BBC radarjára is felkerült, és tovább növelte az ismertségét nemzetközi szinten, amikor 2020-ban David Guetta és Balvin Barbara onnan közvetítette az MTV EMA díjátadó egyik produkcióját. Azért ez, hogy ebben a múzeumban ilyen hírességek jelentek meg, ez szintén hozzátette ez az ismertséghez.
1: Hány gép van itt most? Van erre valamilyen nagyjáboli szám?
2: A gyűjtemény bővült, a Rádai utcai Game Galaxy egységgel, tehát a kettő egységben együtt több mint 230 játéktörténeti masinát próbálhatnak ki az érdeklődők, és itt nem csak szórakozhatunk, hanem bemutatja a játék gazdasági és kulturális történetét is. Hiszen elmondhatjuk azt, hogy a megnevezés, maga a flipper gép, mint olyan, egyfajta új, szimbolikusabb értelmet is kapott, hiszen már a flipperek egyfajta időgépekké váltak.
1: Igen, igen.
2: Mert ugye ez csak régen volt, tehát tényleg egyfajta korlenyomat az, amikor az emberek flipper gépekkel játszottak. Egy régi kornak a relikviái, és ha az eredeti közegüket, a játéktermeket már meg is haladta az idő, hiszen manapság már nem nagyon járnak az emberek játékterembe, mindenki otthon a saját gépén játszik. Egyre nagyobb számban találkozhatunk gyűjtőkkel, akik ezeket a gépeket, a leselejtezett, lezárt gépeket elkezdték gyűjteni, és ennek egy nagyszerű összefoglalója ez a múzeum. Szerintem, aki játszott régen flipperrel, ha vannak ilyen gyerekkori emlékei, ahogy ott állnak a fémesen csillogó masinák előtt, a sorukra várva a játékteremben, visszahozhatja azokat az emlékeket, a flipper gépek fényeit, a videójátékok fényeit, a hangjait, és egy olyan egész különleges világot hoz ez vissza, ami tényleg most már csak a múltnak a része.
1: Aki ebben az időszakban élt, annak szerintem egy nagyon jó kis újra gyermeki, önfelett játék lehet, úgyhogy ha tehetik, akkor látogassanak el a Flipper Múzeumba.
2: És ez egy időgép is, tehát ez a koncepciója magának a múzeumnak is, hogy ez egy időgép, ami kihozza belőlünk a gyermeket, visszavisz minket a gyerekkorba, ahogy ezt te is mondtad, és ez Európa legnagyobb interaktív flipper múzeuma. 2025-ben a Csillagok háborúja szágából jól ismert hollywoodi sztár Adam Driver budapesti látogatása alkalmával a családja körében például ellátogatott ebbe a múzeumba, úgyhogy követhetjük az ő és az ő példájukat, látogassunk el.
1: Köszönöm!
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Kellner Dénes író, akivel friss kötetéről beszélgettünk. Aztán ma délután velünk volt Kuruc Márton is, a Nemzeti Filmintézet kutatója, és Gelencsér Gábor esztéta, az ELTE BTK filmtudomány tanszékének docense. Velük a Felvétel, pillanatok a 125 éves magyar film történetéből című kiállításról volt szó, amely augusztus 23-áig látogatható a mai Manóházban. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak, mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A napi kérdésünkre helyesen válaszolók között egy 5 termékből álló ajándékcsomagot sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Sanitól. A tiszta érintés. www.sanitol.hu.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Rangos filmes díjat kapott Túróci Szabolcs. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anit a kormány szóvivő. Emlékeztetett, a konstrukciót 2019-ben vezette be az előző kormány. Az államilag támogatott legfeljebb 11 millió forintos szabad felhasználású személyi kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. Hozzátette, hogy az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállalt gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte az illetékes közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni, de a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét. Vitézi Dávid elmondta, hogy közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Különleges ismeretterjesztő programot, lakossági fórumot rendeznek a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól ad felvilágosítást több neves hazai onkológus professzor. Az előadók a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is bemutatják. A szombati programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A kulturális intézmények átvilágítását és új etikai szervezet létrehozását szorgalmazza a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin közösségi oldalán azt írta, hogy a kulturális intézményekből folyamatosan érkeznek a segélykiáltások a vezetők hatalmi visszaéléseiről. Egy olyan szervezet megalakítását kezdeményezik, amely érdemben képes kivizsgálni a hatalmi visszaéléseket és etikai eljárásokat kezdeményezhet. Túróci Szabolcs kapta a legjobb színészdíját Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A szemlét online rendezték meg, Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan, a díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér leghatalmasabb épülete az Erkel Színház, ami 1911-ben épült Népopera néven. Sokáig önálló intézmény volt, de az 50-es évek elején az operaház már nem tudta egymagában kiszolgálni a közönséget, ezért a színházat hozzácsatolták. 1980 és 1984 között az operaház rekonstrukciója idején csak itt tartottak opera előadásokat. 2007-ben ugyan bezárták, de 2013 óta ismét működik, 2400 ülőhelyével ez Magyarország legnagyobb állandó külszínháza. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vitkovics Mihály utca egy rövid belvárosi utca az 5. kerületben. Régebbi neve volt többek között Dalmadi Győző utca és Sarkantyús utca. Műemléki védelemben részesülő épülete a 12. szám alatt található. Az épület egyemeletes, kora klasszicista lakóház 5 ablakkal, udvarán barokk kőkonzolos függőfolyosó. Fél emeletén dongaboltozatos helyiségek vannak. Mai klasszicista alakját 1800 körül kaphatta. Itt volt régen a Zum Adler, később pedig a Budapest szálló, mely 1950-ig működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd II. Világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket, és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Ybl Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Rend a lelke mindennek. Június 8-a és 22-e között itt a Klasszik Rádió 92.1-en semmit sem söprünk a szőnyeg alá. Egy alapos, virtuális nyári nagytakarítás alkalmával tippekkel, érdekességekkel és nyereményekkel segítjük az otthon tisztaságát. A napi kérdésekre helyesen válaszolók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki a Sanitól jóvoltából. Június 8-ától tehát a Klasszik Rádió 92.1-en főszerepben a patyolat tisztaság.
1: A Klasszik Rádió 92.1 nyári nagytakarításának együttműködő partnere, a Sanitól forgalmazója, az AC Marka Hungary Kft. www.sanitol.hu. A tiszta érintés.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes koranyári idő lesz. Csökkentik az önkormányzatok szolidaritási adóját. Kitiltják az óriás plakátokat a városokból. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Az Alkotmánybírósághoz fordul Súlyog Tamás a közjogi méltóságok elmozdítását célzó esetleges alaptörvénymódosítások miatt, közölte a Sándor Palota. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, a köztársasági elnök a saját pozíciója védelmében sokat tesz, de sem a gyermekbántalmazások, sem a jogállam leépítése ellen nem szólalt fel. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köbből Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem született meg a vállal gyermek, így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a településvezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyezik az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Szombattól lehet megnézni a MOME mesterszakos végzőseinek diplomamunkáit. A kipakoláson a 12 mesterszak hallgatói reflektálnak a világra. Munkáikban megjelenik a fenntarthatóság, a szociális érzékenység, a társadalmi mobilitás kérdésköre, de a klímaválsággal összefüggő problémák is. A tárlat a Zugligeti úti kampusz különböző helyszínein látható, valamint egy új térben, Máté Erzsi színművész egykori villaházában június 20-áig. Táborozó diákok kerékpáros csoportjába hajtott egy autós Hollandiában. Hárman meghaltak, köztük két gyermek, négyen súlyosan megsérültek. A helyszínre több mentőautó, tűzoltóegység érkezett és traumacsoportok is részt vettek a mentésben. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség, szemtanúk jelentkezését várják Hollandiában. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett inkább keleten lehet záporzivatar. A szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: 49-es ostrománál Alois Alnok von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a Budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A hídpálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő lesz. Hamarosan Kárpátalján találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Lemondott a központi nyomozó főügyészség vezetője az aranykonvoj nyomozás miatt. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürkt Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Egyeztetnek az önkormányzatokkal a szolidaritási adó mértékéről, melyet csökkenteni szeretnének, közölte a kormányfő. Magyar Péter elnézést kért azoktól a település vezetőktől, így a győri polgármestertől, akikkel még nem tudtak leülni. Hozzátette, van különbség az önkormányzatok között. Budapestet például különösen hátrányosan érintették az elvonások. A kórházak hűtési és légtechnikai állapotáról készült felmérést ismertette Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Eszerint a betegellátás biztonsága szempontjából kritikus területek csak kevesebb, mint felében van megfelelő hűtés. A kormány 3,6 milliárd forintot különített el a helyzet gyors javítására. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetnek majd reklámplakátok. Teljes körűen felülvizsgálják a túlméretezett és túlárazott Mohácsi Duna híd ügyét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy a több mint 400 milliárdosra duzzadt összköltség 98%-át előlegben akarták kifizetni. Közvetlenül a választás előtt még 94 milliárd forintot utalt az állam a Duna aszfaltnak. Hozzátette, hogy a kormány visszaszerzi az adófizetők pénzét és a műszaki tartalmat is felülvizsgálják. Pénteken megkezdik a Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartásának második ütemét. Emiatt június 23-áig Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek. A pécsi és a kaposvári Intercity helyett továbbra is buszokkal szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar, a szél sok felé élénk lesz. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaság tér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

heightens each sensation. Darkness stirs.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére, Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerény Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóváhagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M7-es autópálya budapesti bevezető szakaszát sokan ma is Osztyapenkónak nevezik. A terület egy szovjet századostól, Ilja Osztyapenkóról kapta a nevét. Osztyapenkót 1944-ben azzal a feladattal bízták meg, hogy juttasson el egy ultimátumot a Budapestet megszálló német hadsereg vezetéséhez. A németek azonban azt a parancsot kapták, hogy a várost az utolsó csepp vérig tartani kell. Osztyapenkó visszafelé tartott a küldetésből, amikor állítólag német mesterlövészek agyonlőtték. 1950-ben hősi emlékművet állítottak számára a területen. Ezt csak 1991-ben bontották el. Ma a közeli Memento Parkban látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Margit-szigeti zenélőszökőkút valójában másolat. Az eredetit Bodor Péter marosvásárhelyi ezermester készítette, és az 1820-as évektől 1911-ig díszítette a várost. A marosvásárhelyi kút rekonstruálását az 1930-as években rendelte meg a főváros. Sajnos a kút által vízorgona segítségével játszott eredeti dallamot már nem sikerült újra létrehozni. A mai épületben mechanika játssza a zenét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt Tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 240.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a Nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Doktor Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hév megálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatoriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotter domb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel. A találkozón szó volt a pedagógus értékelésről, a szakképzés jövőjéről és a pedagógus továbbképzés megújításáról. A tárcavezető hangsúlyozta, mindennek a méltányosság szempontjait figyelembe véve kell történnie. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét. David Szalai magyar származású angol író nyitotta meg a Vörösmarty téren. Az író magyarul Test címmel megjelent regénye tavaly a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker díjat nyerte el. A fővárosban és több vidéki városban vasárnapig író-olvasó találkozókkal, dedikálásokkal, beszélgetésekkel és zenével várják az érdeklődőket. Sok napsütésre számíthatunk, gomoly felhők és kevés fátyol felhő mellett, inkább keleten lehet záporzivatar. A hajnali 8-15 fok után napközben 20-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A huszár név eredetileg a magyar könnyűlovasságot jelentette. A könnyűlovasság kevés fegyverrel és védőfelszereléssel ellátott, lovakon harcoló katonákból állt össze. Létezik mellette az úgynevezett nehéz lovasság is, ennek a lovasai és gyakran maguk a lovak is nehéz védőfelszerelést viseltek. A huszár, mint lovas katona neve az 1400-as évekre nyúlik vissza, amikor is a király kötelezte alattvalóit, hogy 20 telkenként egy lovas katonát küldjenek a seregébe. Egyes források szerint a huszár név is a 20 szóból ered. Mivel Európa más országaiban a hadseregekben nem volt könnyű lovasság, a huszárság szervezetét számos országban magyar minta alapján állították fel, és őket idegen nyelveken is huszárnak nevezik egészen mostanáig.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. Amint egy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílást leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő várható. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány. Megnyílt az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvfesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Leghamarabb szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé az idei módosított költségvetés, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A büdzsé felülvizsgálata június végéig lezajlik, majd augusztus végéig kell az eredményeket közzétenni. A pénzügyminiszter pedig jó esetben szeptember elején tudja beterjeszteni a módosító javaslatot. Meghosszabbítja a babaváró hitel moratóriumát a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Az MNB előrejelzése alapján a 2026-os határidőre az érintettek 1/5-énél nem születtek meg a vállalt gyermekek. Így számukra a hitel piaci kölcsönné alakulna, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Jelenleg is folyamatban van egy ukrán-magyar csúcs találkozó előkészítése, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy logikus lenne, ha ez még a jövő heti brüsszeli uniós csúcs találkozó előtt megtörténne, és a kárpátaljai magyarok jogairól szóló megállapodást politikai szinten is jóvá hagynák. A kormányfő kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy a találkozó programjában Beregszász is szerepeljen. Lemondott posztjáról a központi nyomozó főügyészség vezetője, Fürth Pál döntését az ügyészségen belüli szakmai konfliktusokkal indokolta. A háttérben az ukrán pénzszállítók ügyében folyó nyomozás állhat. A hatóságok között ugyanis vita alakult ki a nyomozás irányáról és az érintettek felelősségének megítéléséről. Szigorított a kormány a közterületi plakátokról és a gyűlöletkeltő propaganda betiltásáról szóló javaslaton. Eszerint lakott területen belül egyáltalán nem engedélyeznék az óriás plakátokat, függetlenül azok tartalmától. A településeken pedig csak az utcabútorokon vagy a tömegközlekedési eszközök megállóiban lehetne majd reklámplakát. Közös érdekünk, hogy eloszlassunk minden olyan feltételezést, hogy bárki meg akarná szüntetni az egyházi fenntartású vagy a 6 és 8 osztályos iskolákat, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lanner Judit megbeszélést folytatott az egyházi iskola fenntartók képviselőivel.